0: Azért szeretem a Best FM-et, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon jó, imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Best FM, a legjobb zene.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Sokan hallgatják szerintem. Maga a zene, tehát nem unalmas.
2: Munkahelyen ezt hallgatjuk meló közben.
3: Mert imádjuk, ennyi, szeretjük.
0: Bárhol is vagy, ott van veled a Best FM.

0: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
1: Azért szeretem nagyon-nagyon a Best FM-et, imádom a zenéket, imádom a műsorvezetőket,

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
3: Nyíregyháza. Nyíregyháza.

0: tartson, tartson.
1: Ez a 103.9 Best FM.
2: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
3: Változatosan.
4: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

0: hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádiók.
1: A tíz zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlésvilágomhoz.
2: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
3: Munkahelyen is, otthon is, nagyon szeretem hallgatni.
1: Most például Balkánban vagyok, és titeket hallgatlak.
4: Mert a Best FM mindig ott van veled.

0: rádiót hallgatom.
1: Hát útközben vagytok a kísérői.
2: Nagyon jó zenék vannak.
3: Mindig önöket hallgatom.
4: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: Emlékszel? A mikorunkban a klímaberendezés még nagyon mechanikusan működött. Az autóban leengedtünk minden ablakot. Két nap, és a fül orrgégén nyaralt az egész család. Emlékszel? A hőskorban még kuriózum volt Budapestre feljutni. És ma már... Ők örülnek, ha lejutnak hozzánk. Emlékszel? Mi még busszal jártunk. És mennyit nevettünk, amikor meghallottuk a hangszórókból recsegve. Aranyoskáim, kapaszkodjanak! Söndörödünk! Emlékszel? Mi még mennyit szenvedtünk az általános iskolában az orosz nyelvvel. Igazuk volt. Inkább az angolt tanultuk volna. Emlékszel? Hősei lettünk egy letűnt kornak, amelyen a mostani fiatalok csodálkozva mosolyognak.
1: 103.9 Best FM.
0: Életed dologba zárva. A 103,9 MHz-en.

Otthon van, minden otthon van. Ez a Best FM. A Best FM.

0: Nagyon jó, beszélek, ezt a rádiót hallgatom.
1: Hát útközben vagytok a kísérői.
2: Nagyon jó zenék vannak.
3: Mindig önöket hallgatom.
4: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: ott van veled, a Best FM.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább és folytasd az álmod.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Nyáron sem pihennek a revizorok, rendkívüli örökbefogadási nap az állategészségügyi telepen. Olaszországban koncertezik a Cantemus. Kis Dániel vagyok. Elindultak a revizorok, országszerte megkezdte nyári ellenőrzéseit az adóhatóság. Kiemelten figyelnek a Balaton, a Velencei tó és a Tisza tó térségére, de az ország más részein is felbukkanhatnak. Mondta el rádiónknak Klinzmeier Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályának vezetője.
2: A NAV a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, a strandokon és a szabadtéri rendezvényeken egyaránt vizsgálódik. Nem csak a szokásos helyszíneken, hanem vizsgálják a szezonális szolgáltatást nyújtókat is, például a kerékpárkölcsönzőket, esküvőszervezőket, de akár a séta és élményrepülési tevékenységet végző cégeknél is. A számla nyugtadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, hogy a pénztárgépek üzemeltetésével kapcsolatban minden szabályt betartanak el.
1: Rendkívüli örökbefogadási napot rendez a Nyír VV. A nyíregyházi állategészségügyi telepen pénteken meghosszabbított nyitvatartással várják azokat az érdeklődőket, akik kacérkodnak az örökbefogadás gondolatával. A gazdára váró kutyusokat egy közös séta vagy játék során bárki megismerheti jobban is. További részletek a város üzemeltető honlapján olvashatók. Olaszországban vendég szerepel a héten a Cantemus vegyeskar. Az egyhetes koncertkörúton összesen 5 város közönség előtt lépnek színpadra. A fellépések mellett városnézések, szakmai találkozók és közös kulturális események is szerepelnek a programban. Ezek lehetőséget adnak a nemzetközi kapcsolatok erősítésére és az olasz kórus kultúra megismerésére is, számolt be róla a nyiregyháza.hu. Kiemelik, minden külföldi turné során a magyar kórus éneklés hagyományait és Nyíregyháza értékeit képviselik a nemzetközi közönség előtt. Új tárlat nyílik a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtárban. Liminális jelenlét címmel Békési Bernadett munkái lesznek láthatók az intézményben július 9-től. A kiállítást Komor Zoltán író nyitja meg. A tárlat a könyvtár nyitvatartás idejében július végéig látogatható, közölte a Nyíregyházi intézmény. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Változékonyabb időre számíthatunk Nyíregyházán és környékén a következő napokban, hiszen hidegfronti hatás érvényesülhet. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 21 fok között alakul majd. Csapadék, zivatar és eső formájában is várható az előrejelzések szerint. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz. A pollenek közül a gombák terhelése a legjelentősebb a levegőben, de a pázsit fűfélék is elérik a közepes szintet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: The Shape of You. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

hivatottabbak.

0: vagy egyedül. Most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt. Így elfogyok, ahogy a láng. Én nem tudok

0: bárhol is vagy, ott van veled a Best FM.
1: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok az

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Folytatódnak az ellenőrzések, nyári programok a skanzenben, zajlik a munka a stadionnál. Kis Dániel vagyok. Elindultak a revizorok, országszerte megkezdte nyári ellenőrzéseit az adóhatóság. Kiemelten figyelnek a Balaton, a Velencei tó és a Tisza tó térségére, de az ország más részein is felbukkanhatnak. Mondta el rádiónknak Rincmeyer Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályának vezetője.
3: A NAV a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, a strandokon és a szabadtéri rendezvényeken egyaránt vizsgálódik. Nem csak a szokásos helyszíneken, hanem vizsgálják a szezonális szolgáltatást nyújtókat is.
2: Rendkívüli örökbefogadási napot rendez a Nyír VV. A nyíregyházi állategészségügyi telepen pénteken meghosszabbított nyitvatartással várják azokat az érdeklődőket, akik kacérkodnak az örökbefogadás gondolatával. A gazdára váró kutyusokat egy közös séta vagy játék során bárki megismerheti jobban is. További részletek a város üzemeltető honlapján olvashatók. Olaszországban vendég szerepel a héten a Cantemus vegyes kar. Az egyhetes koncertkörúton összesen 5 város közönsége előtt lépnek színpadra. A fellépések mellett városnézések, szakmai találkozók és közös kulturális események is szerepelnek a programban. Ezek lehetőséget adnak a nemzetközi kapcsolatok erősítésére és az olasz kórus kultúra megismerésére is, számolt be róla a nyiregyháza.hu. Kiemelik, minden külföldi turné során a magyar kórus éneklés hagyományait és Nyíregyháza értékeit képviselik a nemzetközi közönség előtt. Új tárlat nyílik a Móri Zsigmond megyei és városi könyvtárban. Liminális jelenlét címmel Békési Bernadett munkái lesznek láthatók az intézményben július 9-től. A kiállítást Komor Zoltán író nyitja meg. A tárlat a könyvtár nyitvatartás idejében július végéig látogatható, közölte a Nyíregyházi intézmény. Az Adó Trafipax oldalán elérhető információk szerint a Szabolcs-Szatmár beregi revizorok sem pihennek a nyáron. A nyári időszakban a turisztikailag frekventált területeken, fesztiválokon, strandokon ellenőrzik a szezonális szolgáltatókat, árusokat, szálláshelyszolgáltatókat és a vendéglátóhelyeket. Nyári programok indulnak a skanzenben. Újdonságokkal készülnek a Sóstói Múzeumfaluban júliusban és augusztusban. Tudtuk meg Balogné Szűz Zsuzsanna, területi múzeum igazgatótól.
4: A turistákat szeretnék bevonzani Sóstó történetében, és csütörtökönként fogjuk egész július és augusztusban Krúdi nyomában tárlatvezetésre invitálni az állatkertől egészen a Sóstói Múzeumfaluig vendégeinket, mindazokat, akik beregisztrálnak, ehhez pedig a social media felületeinket kell használni. Ez egy nagyon fontos dolog, hiszen a regisztrációhoz kötjük ezt a eseményünket. A másik újdonság az, hogy minden pénteken este estézésre invitálunk mindenkit, aki szeret táncolni, szeret koncertre járni, akár éjszakai tárlatvezetésen is részt szeretne venni, hiszen lesz olyan tárlatvezetésünk, amelyet egy Kossuth díjas népzenész Pál István Szalonna fog például végigvezetni, de velünk lesz anekdótáival Pregicel Fruzsina, színművésznő is, és hát lesz az Artulus Csillagászati Egyesületet csillagkémlelés az éjszakában.
2: Zajlik a környezet átfogó fejlesztése a városi stadionnál. Csak nem 180 új és felújított parkolóhelyet hoznak létre a területen. Ezzel jelentősen bővülnek a parkolási lehetőségek. A munkálatok bontással és közműfejlesztéssel kezdődtek. Azóta megtörtént az ivóvízhálózat átépítése 350 méteren, 500 méteren pedig kiépítették a csapadékcsatornát, és a közvilágítási hálózat is elkészült, írja a nyiregyháza.hu. A területen 28 új közvilágítási kandeláper is létesül. Csaknem 2 kilométeren épültek új szegélyek, jelenleg 6000 négyzetméteren zajlik a térkövezés és a tereprendezés. Útfejlesztés is zajlik, a főbejárat előtti útszakasz a Stadion utcától a Szandra ifjúsági szállóig új burkolatot kap, a közelben körforgalom is épül. A beruházás részeként zöld területfejlesztés is zajlik. Negyedik alkalommal rendezi meg nyári egyetemét a Nyíregyházi Egyetem. A kéthetes programon külföldi ösztöndíjas hallgatók ismerhetik meg a magyar nyelvet és kultúrát. A magyar, mint idegen nyelv tanfolyamokat az egyetem oktatói tartják, a kurzusok kezdő, középhaladó és haladó csoportokban korszerű oktatási módszerekkel valósulnak meg. A 60 órás nyelvi képzést írásbeli teszt és szóbeli vizsga zárja. A tanfolyam befejező részeként a követelményeket sikerrel teljesítő hallgatók tanúsítványt kapnak. A tanulást színes programok egészítik ki. Mások mellett szatmári, valamint tokai zempléni kirándulás, skanzen és állatpark látogatás is szerepel. A részfevők megismerhetik térségünk számos értékét és nevezetességét, számolt be róla a Nyíregyházi Egyetem. Rangos elismerést vehetett át a Szabolcs-Szatmár Beregvár megyei oktatókórház főigazgatója. A hírről az intézmény számolt be közösségi oldalán. Azt írják, Semmelweis nap alkalmából egészségügyi dolgozókat tüntetett ki az Egészségügyi Minisztérium. Kiemelkedő szakmai és vezetői munkásság elismeréseként Hazner Éva a Batyán-Stratmann László díjat vehette át. Beke Péter Kecskeméten folytatja. A fiatal támadó az elmúlt szezonban kölcsönben játszott a Bács-Kiskun vármegyei csapatnál. A két klub most mindenben megegyezett az átigazolásról. A KTL kivásárolta a szerződéséből a labdarúgót, így a támadó a következő idényét az MB2-es együttesnél kezdi, közölte a Nyíregyháza Spartacus. Aspari emlékeztet, a fiatal játékos tagja volt a másodosztályban bajnoki címet szerző nyíregyházi együttesnek, góljaival hozzájárult a feljutáshoz. Véget értek a műhelyiskolai vizsgák a Bencs László szakképzőiskolában. A tanulók bolti előkészítő, pincérsegéd, szakácssegéd és szobafestőré szakmákban tettek sikeres vizsgát, számolt be közösségi oldalán a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. A fiatalok közül többen a dobbantó programból kerültek a műhelyiskolába, miközben az alapfokú iskolai végzettségük megszerzéséért is kitartóan dolgoztak. Indul a Ne dobd ki az iskolatáskád akció. A nyíregyházi hulladékudvarokban augusztus 21-ig várják a használt, de még szépen lapotó iskolatáskákat, valamint különféle iskolaszereket. A kezdeményezés több évre nyúlik vissza. A tavalyi akció is nagy sikerrel zárult, mondta a rádiónknak Csipke Hajnal Tünde, az IAK PR referense.
5: Hál' Istennek a nyíregyháziak adakozó kedve, segítő szándéka magas szintű, mert az előző években olyan 100 iskolatáska gyűlt össze, tehát körülbelül 100 iskolatáskát tudtunk megtölteni iskolaszereket. Ugye nem csak iskolatáskákat adnak le a lakosok a hulladékudvarokban, hanem toltartót, tornazsákot, mappákat, tehát minden olyan eszköz, amire egy kisgyereknek az iskola kezdéshez szüksége van. Szeretném azt is kiemelni, hogy a gyűjtés során olyan iskolatáskákat, olyan toltartókat várunk, amik szép állapotúak, tehát amik örömet tudnak okozni.
2: Júliusban is folytatódik a zenes sóstón. Az ingyenes programsorozat augusztus végéig várja nyáresti koncertekkel az érdeklődőket. A kezdeményezés idén már a 10. évadát kezdte meg. Szerdánként és szombatonként csendülnek fel dallamok a sóstói piac területén. Könnyű zene, jazz, rock és nosztalgikus zenék is szerepelnek a kínálatban. Július 12-én emellett idén is elindul a gyerek sóstó programsorozat, amely vasárnap délutánonként várja majd a családokat koncertekkel, kézműves foglalkozásokkal és közös játékokkal, írja a nyíregyháza.hu. Gyulán rendezték meg az Országos Szenior Úszóbajnokság Dr. Regele Károly emlékversenyt. Az esemény a magyar szenior úszás legrangosabb és legnagyobb hagyományokkal rendelkező versenye. A háromnapos megvilletetésen több mint 50 hazai és külföldi egyesület, csaknem 400 versenyzője állt rajtkőre. A nyíregyházi sportcentrumot 4 férfi és 1 női sportoló képviselte. Az egyesület tájékoztatása szerint a csapat kiválóan szerepelt, a 4 magyar bajnoki cím mellett 8 ezüstöt és 9 bronzot szerzett. Emellett a 4x50 méteres férfi vegyes váltó is bronzérmet szerzett. A csapat felkészülését Kovács Ita segítette. Változékonyabb időre számíthatunk Nyíregyházán és környékén a következő napokban, hiszen hidegfronti hatás érvényesülhet. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 21 fok között alakul majd. Csapadék, zivatar és eső formájában is várható az előrejelzések szerint. A pollenek közül a gombák terhelése a legjelentősebb a levegőben, de a pázsit fűfélék is elérik a közepes szintet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy

Jó reggelt, kezdjük el a csütörtököt, például azzal, hogy felköszöntjük az Ottókat. Boldog névnapot kívánunk, és megnézzük, hogy kik születtek a mai napon. Móricz Zsigmond itt van a születésnaposok között, ugye író, újságíró. Többek között a Légy jó, mint halálig is neki köszönhető. Pierre Cardin, olasz származású francia divattervező is a mai napon született, mint ahogy Hoffi Géza, Pataki Attila, Friderikus Sándor, vagy pedig Lindsay Lohan. Egy nagyon kultikus film szintén a mai napon jelent meg még 85-ben, ugyanis ezen a napon mutatták be az első Vissza a jövőbe című filmet az Egyesült Államokban, a film pedig már a igazi kultikus klasszikussá vált, és ma is generáció kedvence. Ma van a sportújságírók napja, és először mutatták be az Erkel Ferenc által megzenésített himnuszt szintén a mai napon. Végre fel fogunk lélegezni. Még 30 fok sem lesz ma Nyíregyházán. Ennek a részleteit rövidesen mondom, indítsa velünk a napot ma, és ez a Best reggeli Simon Norbert vagyok.

Érkezik a csütörtöki időjárás jelentés, és mondom akkor a jó híreket. Ma esős, záporos, zivataros időjárásra van kilátás, több helyen jelentős mennyiségű csapadék is érkezhet, viharos lökések kísérletik majd az észak-észak-nyugati szelet, és mindenhol véget ér az országban a forróság. Ma délután Nyíregyházen például csak 25 fok várható, halleluja! Pénteken is sokfelé marad a szeles idő, az északnyugati szelet élénk erős viharos lökések még mindig kísérhetik, és a napos időszakokat felhő átvonulások zavarhatják meg, amelyből elszórtan még holnap kisebb eső zápor előfordulhat, és kellemes nyári időben lesz részünk, 30 fokos maximummal, szombat hajnalra pedig felfrissülünk, majd pedig napközben szeles, napos komoly felhős időre van kilátás, csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor, szombat délután pedig 29 fok köré melegszik a levegő. Hőmérséklete majd Nyíregyházen. Na most jött el a pillanat, hogy jól kinyissuk az ablakokat és egy nagyot szellőztessünk, és közben pedig meghallgatjuk Dani híreit is, fél hétkor itt a Besten.

nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Folytatódnak az ellenőrzések, nyári programok a skanzenben, zajlik a munka a stadionnál. Kis Dániel vagyok. Az Adótrafipax oldalán elérhető információk szerint a szabolcs-szatmár-beregi revizorok sem pihennek a nyáron. A nyári időszakban a turisztikailag frekventált területeken, fesztiválokon, strandokon ellenőrzik a szezonális szolgáltatókat, árusokat, szálláshelyszolgáltatókat és a vendéglátóhelyeket. Nyári programok indulnak a skanzenben. Újdonságokkal készülnek a Sóstói Múzeumfaluban júliusban és augusztusban. Tudtuk meg Balogh Nészű Zsuzsanna, területi múzeum igazgatótól.
3: A turistákat szeretnénk bevonzani Sóstó történetében, és csütörtökönként fogjuk egész július és augusztusban Krúdi nyomában tárlatvezetésre invitálni az állatkertől egészen a Sóstói Múzeumfaluig vendégeinket, mindazokat, akik beregisztrálnak, ehhez pedig a social media felületeinket kell használni. Ez egy nagyon fontos dolog, hiszen a regisztrációhoz kötjük ezt a eseményünket. A másik újdonság az, hogy minden pénteken este estézésre invitálunk mindenkit, aki szeret táncolni, szeret koncertre járni, akár éjszakai tárlatvezetésen is részt szeretne venni, hiszen lesz olyan tárlatvezetésünk, amelyet egy Kossuth Díjas népzenész Pál István Szalonna fog például végigvezetni, de velünk lesz anekdótáival Pregicel Fruzsina, színművésznő is, és hát lesz az Artulus Csillagászati Egyesület, tehát csillagkémlelés az éjszakában.
2: Zajlik a környezet átfogó fejlesztése a városi stadionnál. Csak nem 180 új és felújított parkolóhelyet hoznak létre a területen. Ezzel jelentősen bővülnek a parkolási lehetőségek. A munkálatok bontással és közműfejlesztéssel kezdődtek. Azóta megtörtént az ivóvízhálózat átépítése 350 méteren. 500 méteren pedig kiépítették a csapadékcsatornát, és a közvilágítási hálózat is elkészült, írja nyíregyháza.hu. A területen 28 új közvilágítási kandeláper is létesül. Csak nem 2 kilométeren épültek új szegélyek, jelenleg 6000 négyzetméteren zajlik a térkövezés és a tereprendezés. Útfejlesztés is zajlik, a főbejárat előtti útszakasz, a Stadion utcától a Szandra ifjúsági szállóig új burkolatot kap, a közelben körforgalom is épül. A beruházás részeként zöld területfejlesztés is zajlik. Változékonyabb időre számíthatunk Nyíregyházán és környékén a következő napokban, hiszen hidegfronti hatás érvényesülhet. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 21 fok között alakul majd. Csapadék, zivatar és eső formájában is várható az előrejelzések szerint. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz. A pollenek közül a gombák terhelése a legjelentősebb a levegőben, de a pázsit fűfélék is elérik a közepes szintet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig a leg-

Jó reggel, csapjunk egy kört a városban, avagy jönnek a közlekedési hírek. Még mindig vannak munkálatok a Csárda utcában, valamint Nyíres és Nagyszállás település részein. Épül a körforgalom az északi városrészen, jelzőlámpás forgalomirányítás mellett tudunk haladni. Éppen ezért lassabb a haladás, és továbbra se feledjék el a Vasvári Pál utcán, hogy áthelyezésre kerültek a buszmegállók a meglévő munkálatok miatt. Nyíregyháza és Nagykáró között, vagyis Nagyszállás Nyíresnél továbbra is sebesség és forgalomkorlátozás van. Itt is ugye épül a körforgalom, amúgy pedig jól haladnak vele. A főutak mentén pedig még mindig folyamatosak a patkarendezési és árottisztítási munkálatok. Ha látnak ilyet, akkor kellő oldaltávolsággal közelítsék majd meg az ott dolgozókat. Hát helyek közel ennyi, ha bármi rendkívüli történik Nyíregyházán, kíváncsiak vagyunk az önök híreire is. Meséljenek nekünk, hogy mi a helyzet itt a július 2-ai nyári közlekedésben, a városban, illetve a környéken. Használják üzenőfalunkat, bestfmnyiregyhaza.hu és persze jó utat!

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Egyszer majd úgyis hazat találsz. Egyszer majd úgyis hazat találsz.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: el velünk ma is a nap ritmusát.
1: Én mindig a Best FM-et hallgatom.
2: Feldobják a napomat.
3: Az autóban is mindig ez szól.
4: Megkapok minden infót a városról.
2: A munka is könnyebben megy veletek.
4: Ti vagytok a kedvencem.
0: Ez a 103.9 Best FM.

Jó reggelt, július 2-ára ébredtünk itt a csütörtöki nap. Egyre közelebb a hétvége, és július elején pedig országszerte javában tart a gyümölcs szezon. A piacokon bőségesen találunk medgyet, cseresznyét, sárga barackot, málnát, ribizlit és az első őszi barackokat is. A nyári hónap nem csak a pihenésről szól, hanem a friss hazai idény gyümölcsökről is, amelyek ilyenkor a legfinomabbak, ilyenkor kell jól beraktározni belőlük. A mai napon az Ottókat köszöntjük, és nagyon-nagyon jó hírem van az időjárással kapcsolatosan. Ami még az elmúlt napokban 40 fok felett volt, az ma mindössze Nyíregyházán 25 fok lesz. Mindenhol országszerte véget ér a forróság. Ráadásul a csapadék, ami nagyon kell, az érkezik. Ma esős, záporos, zivataros időjárásra van kilátás. Több helyen jelentős mennyiségű csapadék is érkezhet viharos széllel. Erre már óriási szükségünk van. Ma van a sportújságírók napja, sporthírekkel majd végén is készülök. Ugye nagyban megy például

0: legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Szép napot, köszöntöm a rádió hallgatókat, érkeznek a hírek Nyíregyháza útjairól a főtaxitól. Átlagos forgalomban közlekedhetnek az úton lévők városunk útjain. Kisebb torlódás a ki- és bevezető utakon és a piacok környékén tapasztalható. Ivóvíz, gerinc és bekötő vezeték rekonstrukciós munkát végeznek a Csárda utcán, valamint Nyírjas és Nagyszállás település részeken. Épül a körforgalom az északi város részen, jelzőlámpás forgalom irányítás mellett lassú a haladás, továbbá ne felejtjék, a buszmegállók is áthelyezésre kerültek a meglévő munkálatok miatt a Vasvári Pál utcán. Óvatosan, figyelmesen vezessenek a kihelyezett közúti jelzőtáblák betartásával. Balesetmentes jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi.

reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Kezdődik a nyári egyetem. Rangos elismerés a kórházi főigazgatónak. Beke Péter Kecskeméten folytatja. Kis Dániel vagyok. Negyedik alkalommal rendezi meg nyári egyetemét a Nyíregyházi Egyetem. A kéthetes programon külföldi ösztöndíjas hallgatók ismerhetik meg a magyar nyelvet és kultúrát. A magyar, mint idegen nyelv tanfolyamokat az egyetem oktatói tartják, a kurzusok kezdő, középhaladó és haladó csoportokban korszerű oktatási módszerekkel valósulnak meg. A 60 órás nyelvi képzést írásbeli teszt és szóbeli vizsga zárja. A tanfolyam befejező részeként a követelményeket sikerrel teljesítő hallgatók tanúsítványt kapnak. A tanulást színes programok egészítik ki. Mások mellett szatmári, valamint tokai zempléni kirándulás, skanzen és állatpark látogatás is szerepel. A résztvevők megismerhetik térségünk számos értékét és nevezetességét, számolt be róla a Nyíregyházi Egyetem. Rangos elismerést vehetett át a Szabolcs-Szatmár Beregvár megyei oktatókórház főigazgatója. A hírről az intézmény számolt be közösségi oldalán. Azt írják, Semmelweis nap alkalmából egészségügyi dolgozókat tüntetett ki az egészségügyi minisztérium. Kiemelkedő szakmai és vezetői munkásság elismeréseként Hazner Éva a Batyán-Stratmann László díjat vehette át. Beke Péter Kecskeméten folytatja. A fiatal támadó az elmúlt szezonban kölcsönben játszott a Bács-Kiskunvár megyei csapatnál. A két klub most mindenben megegyezett az átigazolásról. A KTL kivásárolta a szerződéséből a labdarúgót, így a támadó a következő idényét az MB2-es együttesnél kezdi, közölte a Nyíregyháza Spartacus. Aspari emlékeztet, a fiatal játékos tagja volt a másodosztályban bajnoki címet szerző nyíregyházi együttesnek, góljaival hozzájárult a feljutáshoz. Véget értek a műhelyi iskolai vizsgák a Bencs László szakképzőiskolában. A tanulók bolti előkészítő, pincérsegéd, szakácssegéd és szobafestőré szakmákban tettek sikeres vizsgát, számolt be közösségi oldalán a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. A fiatalok közül többen a dobbantó programból kerültek a műhelyi iskolába, miközben az alapfokú iskolai végzettségük megszerzéséért is kitartóan dolgoztak. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Változékonyabb időre számíthatunk Nyíregyházán és környékén a következő napokban, hiszen hidegfronti hatás érvényesülhet. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 21 fok között alakul majd. Csapadék, zivatar és eső formájában is várható az előrejelzések szerint. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz. A pollenek közül a gombák terhelése a legjelentősebb a levegőben, de a pázsit fűfélék is elérik a közepes szintet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy

Jó reggelt, startol július második napja itt a csütörtök, amikor már érzed a hétvége illatát, de még történhet valami váratlan, hogy például a kosoknál mi, ezt már is mondom. Ma téged például meglepet az, hogy valaki végre ugyanúgy gondolkodik egy kérdésben, mint te. Egy régóta húzódó egyeztetés most könnyen célba fog érni. Bikák, valami, amit eddig csak megszokásból csináltál, ma már nem tűnik olyan fontosnak. Érdemes elgondolkodni azon, hogy mi lehetne neked még egyszerűsíteni. Jönnek az ikrek csütörtökön. Könnyen összefutatsz valakivel, akivel régóta nem beszéltél, ez a rövid találkozás váratlan jókedvre fog majd téged hangolni. Rákók nálad pedig ma nem a nagy döntéseké lesz a főszerep, hanem azoknak az apró választásoké, amelyek kellemesebbé teszik a napodat. Hallgass egyszerűen arra, ami ma jól esik. Oroszlánok, valaki kikéri a véleményed, mert hogy bízik benned, nem kell hosszú tanácsot adni, csak néhány őszinte mondat. Szüzek, egy kis csúszás vagy pedig tervmódosítás elsőre bosszantó lehet, de estére pedig kiderülhet, hogy végül így alakult a legjobban. Mérlegek, ma könnyebben mondasz nemet valamire, ami már nem fér bele az idődbe, meglepően felszabadító érzés lesz. Skorpiók, olyan információ juthat el ma hozzád, ami segíthet összerakni egy korábban érthetetlen helyzetet, ma a figyelmes hallgatás többet ér, mint a sok beszéd. És a nyilasok csütörtöki napja, a megszokott útvonal, program vagy pedig rutin helye most érdemes valamit teljesen más választani, egy apró változtatás új élményeket fog majd hozni a napodba. Bakók, te pedig ma rájössz, hogy nem kell minden feladatot egyedül megoldanod, ha elfogadsz egy kis segítséget, sokkal könnyebb lesz a nap. Vízöntők, egy véletlen ötletből egészen izgalmas terv fog születni, jegyezd fel még akkor is, hogyha egyelőre ezt még túlmerésznek gondolod. Valamint a halak, a mai nap legszebb pillanata teljesen váratlanul érkezhet, nem nagy esemény, hanem egy kedves mosoly, egy jó hír, vagy pedig éppenséggel egy nyugodt perc, ami majd hosszú távon megmaradhat benned. A csütörtök üzenete a következő: nem minden emlékezetes nap történik nagy fordulatokkal. Néha éppen azok a csütörtökök maradnak meg a legjobban, amikor egy apró változás csendben jobb irányba tereli az egész hetet, amiből már nem sok van hátra. Rövidesen jön a hétvége, ez pedig a Best FM. Rádiózunk ma is együtt, én Simon Norbert vagyok.

Jó reggel, tegnap délután azt gondolom, hogy közösen zengett a Halleluja Nyíregyházán a késő délutáni órában, amikor megérkezett az erős szél. Na, végre felszusszanhattunk egy jót, és az a helyzet, hogy a mai napon például a Balaton vize, az melegebb lesz, mint Nyíregyházán a levegő. 28 fok várható ma délután Nyíregyházán, és van, ahol már 32,9 fokos a Balaton vize. Például Kesszely 32,9, Szigliget 32,6, Balatonszemes 32,4, Siófok 32,1. És ezek az értékek a vízoszlop felső 5 cm-es rétegében voltak a jellemzőek. A közvetlen partközeli sávokban és a strandok bejáróinál a víz hőmérséklete ennél még jóval magasabb is lehet. Ha fázik a mai napon, akkor csobbanjon egyet a Balatonban, az melegebb, mint az a 28 fok, ami ma délután várható Nyíregyházán, de csobbanhat például az esti órákban, ugyanis új lehetőséggel bővült az Aquarius élményfürdő kínálata. Tegnaptól kedvezményes esti úszójegyet is lehet váltani. Az új belépő pedig azoknak kedvez, akik munka után vagy pedig a nyári hőség enyhülésekor szeretnének úszni egy jót. Az esti úszójegy minden nap este 6:30 után vásárolható meg, és az esti úszás az nem csak sportolási lehetőséget kínál, hanem a nyári nap végén a feltöltődés egyik kellemes formája is lehet. Például jó program ez majd csütörtök délutánra és estére, ma estére, de egyelőre tartunk még a reggeli óráknál. Én azt gondolom, hogy sokkal könnyebb napunk lesz, mint az elmúlt napokban. Úgyhogy eredményes július 2-át ez a Best FM.

0: reggel 6-kor indul a napod? Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Újra van Nyíregyházán Lovasbolt. Kinizsi utca 28. Van itt minden. A kötőféktől villanypásztorig, tápoktól a vitaminokig. Szóval minden. Mihaki Lovasbolt. Kinizsi utca 28.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Nyáron sem pihennek a revizorok. Rendkívüli örökbefogadási nap az állategészségügyi telepen. Olaszországban koncertezik a Cantemus. Kis Dániel vagyok. Elindultak a revizorok, országszerte megkezdte nyári ellenőrzéseit az adóhatóság. Kiemelten figyelnek a Balaton, a Velencei tó és a Tiszató térségére, de az ország más részein is felbukkanhatnak. Mondta el rádiónknak Klinzmeier Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályának vezetője.
3: A NAV a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, a strandokon és a szabadtéri rendezvényeken egyaránt vizsgálódik. Nem csak a szokásos helyszíneken, hanem vizsgálják a szezonális szolgáltatást nyújtókat is. Például a kerékpárkölcsönzőket, esküvőszervezőket, de akár a séta és élményrepülési tevékenységet végző cégeknél is. A számla nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, hogy a pénztárgépek üzemeltetésével kapcsolatban minden szabályt betartanak el.
2: Rendkívüli örökbefogadási napot rendez a Nyír VV. A Nyíregyházi Állategészségügyi Telepen pénteken meghosszabbított nyitvatartással várják azokat az érdeklődőket, akik kacérkodnak az örökbefogadás gondolatával. A gazdára váró kutyusokat egy közös séta vagy játék során bárki megismerheti jobban is. További részletek a város üzemeltető honlapján olvashatók. Olaszországban vendég szerepel a héten a Cantemus vegyeskar. Az egyetes koncertkörúton összesen 5 város közönség előtt lépnek színpadra. A fellépések mellett városnézések, szakmai találkozók és közös kulturális események is szerepelnek a programban. Ezek lehetőséget adnak a nemzetközi kapcsolatok erősítésére és az olasz kórus kultúra megismerésére is, számolt be róla a nyiregyhaza.hu. Kiemelik, minden külföldi turné során a magyar kórus éneklés hagyományait és Nyíregyháza értékeit képviselik a nemzetközi közönség előtt. Új tárlat nyílik a Móri Zsigmond megyei és városi könyvtárban. Liminális jelenlét címmel Békési Bernadett munkái lesznek láthatók az intézményben július 9-től. A kiállítást Komor Zoltán író nyitja meg. A tárlat a könyvtár nyitvatartás idejében július végéig látogatható, közölte a Nyíregyházi intézmény. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Változékonyabb időre számíthatunk Nyíregyházán és környékén a következő napokban, hiszen hidegfronti hatás érvényesülhet. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 21 fok között alakul majd. Csapadék, zivatar és eső formájában is várható az előrejelzések szerint. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz. A pollenek közül a gombák terhelése a legjelentősebb a levegőben, de a pázsit fűfélék is elérik a közepes szintet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a legjobb

Jó reggelt, itt a Best reggel, 6 perccel járunk, most már 7:30 után, én Simon Norbert vagyok. Hát állati forró napokon vagyunk túl, és még a trópusi állatokat is fejbeverte ez a hőség. Tudják ezt például az állatparkban is. Az elmúlt napokban itt a nyári időszak elején a nyíregyházi állatpark munkatársa is. Odafigyeltek bizony arra, hogy a park lakó is folyamatosan hidratálva legyenek ebben a nagy melegben, a gondozók minden nap figyelték az állatokat. A hőség idején biztosítottak számukra optimális környezetet, például friss vízzel, locsolással, árnyékkal és lédús takarmánnyal, sőt, hát előkerült itt még a makifagyi, na meg a jeges hó. Azt mondják, hogy alapvetően nem a hűtés a legfontosabb dolog, hanem például a hazánkban őshonos fajok esetében, hogy még többször megnézzék, hogy van-e tiszta ivóvíz és elég árnyékot nyújtó fa, emellett pedig nagyon szeretnek dagonyázni az egyes fajok, hiszen a rájuk rakódó sárréteg nem csak az élősködők ellen nyújt kiváló védelmet, de a napsugarai ellen is. Jó kezekben voltak tehát az állatpark lakói, és ráadásul azért is mondom ezt, mert az állatkerti dolgozók munkáját a zoosulisok is segítették, akik június 29-től folyamatosan részesei a park mindennapjában. Ők 4 turnusban, 4 héten keresztül ismerkednek a különböző fajokkal, és segítenek előkészíteni az állatkert lakóinak hűsítő csemegét. És ha már állatok, akkor fontos, hogy holnap nyitott örökbefogadó nap lesz a Nyír VV-nél. A nyílt örökbefogadó napon pedig az érdeklődők személyesen is megismerkedhetnek a gazdára vágyó kutyákkal, akár új 4 lábú családtagra is találhatnak holnap, egészen reggel 8 óra és este 6 óra között szállási út 128.

0: A legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Szép napot, köszöntöm a rádió hallgatókat, érkeznek a hírek Nyíregyháza útjairól a főtaxitól. Átlagos forgalomban közlekedhetnek az úton lévők városunk útjain. Kisebb torlódás a kiésbe vezető utakon és a piacok környékén tapasztalható. Ivóvíz, gerinc és bekötő vezeték rekonstrukciós munkát végeznek a Csárda utcán, valamint Nyírjas és Nagyszállás település részeken. Épül a körforgalom az északi város részen, jelzőlámpás forgalom irányítás mellett lassú a haladás, továbbá ne feledjék, a buszmegállók is áthelyezésre kerültek a meglévő munkálatok miatt a Vasvári Pál utcán. Óvatosan, figyelmesen vezessenek a kihelyezett közúti jelzőtáblák betartásával. Balesetmentes jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi!

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik. Ooh, you miss me like a hole in the head because
0: I do, boy. And this cool boy. Imádják a legjobbakat.
1: Imádják.

Jó reggelt, elindult július második napja, és elindult a dinnye szezon is. Na meg a dinnye diéta, nagyon sokan esküsznek rá, állítólag 2 hét alatt 8 kilót is lehet fogyni. Édes íze, magas víztartalma miatt és alacsony kalóriatartalma miatt tökéletes választás a forró napokon. Közel 90% a víz, így nem csak hogy hidratál, hanem tehetségi érzetet is ad, miközben alig tartalmaz kalóriát, ráadásul tele van C-vitaminnal, természetes édessége miatt kiváló alternatíva a magas kalóriatartalmú desszerteknek kiváltására, és a dinnye diéta alapja, hogy a görög dinnye kerül a napi étkezések középpontjába, miközben például napi étrend összes energiatartalma csökken, a legtöbb változat általában 1,5-2 kg görög dinnye elfogyasztását javasolja több részre osztva. Nézzük például egy ilyen alap napi dinnye diéta menetrendet. A reggelire javasolnak 400 g görög dinnyét egy adag natur joghurttal, ebédre grillezett csirkemell, vegyes salátával, desszertként 3-400 g görög dinnye. Nem fogja kitalálni uzsonnára, egy újabb adag görög dinnye, majd pedig vacsorára párolt zöldségek, hal, sovány hús és hozzá görög dinnye. Állítólag működik, azt mondják, hogy 2 hét alatt lazán akár 8 kilót is ledobhatunk magunkról, ha még esetleg a tökéletes strandforma nem készült volna el. Dani viszont készül a hírekkel, mindjárt hozza a frisseket 8-kor.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Wellness, kerti bútorok és sütögetők óriási választékban, készletről a Kertcentrumban. Csempe és Kertáruház, Nyíregyházi út 19. Csempekert.hu. Képzeld el a tökéletes nyári estét a folyóparton a kedvenc dalaiddal. Július 3-án este 8-kor a Tiszadadai Tiszapart megtelik élettel. Színpadra lép a Bagosi Brothers Company. Énekeld velünk a legnagyobb slágereket a csillagos ég alatt egy hatalmas, ingyenes koncerten. Indítsd a hétvégét július 3-án Tiszadadán. A rendezvény a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával valósult meg.
2: Gyertek a Kineszilhez, ahol szakemberek várnak. Notebookok, navigációk, PC-k, javítás, tonertöltés.
3: Kineszil számítás.
2: Kineszil számítás. Technika. Nyíregyháza, Incédi sor 17. Telefon 42-es körzet 786-266. www.kinesil.hu.
3: Kinesil.hu.
4: Boldog Kővár alján kezdődik a nyár. Indulnak a Boldog Kői nyárestéjék. Mrs. Millicent Jean Jazz Garden a Pécsi Kúria udvarán. Room Salsa Terasz a vároldalán. Pizza, Prosecco és DJ a Terra Boldog Kőben. Ízek, képek, dallamok a templomkertben. Július 4-én. Vár Boldog Kő. Boldogkővára.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
5: Folytatódnak az ellenőrzések, nyári programok a skanzenben, zajlik a munka a stadionnál. Kis Dániel vagyok. Az adótrafipax oldalán elérhető információk szerint a szabolcs-szatmár-beregi revizorok sem pihennek a nyáron. A nyári időszakban a turisztikailag frekventált területeken, fesztiválokon, strandokon ellenőrzik a szezonális szolgáltatókat, árusokat, szálláshelyszolgáltatókat és a vendéglátóhelyeket. Nyári programok indulnak a skanzenben. Újdonságokkal készülnek a Sóstói Múzeumfaluban júliusban és augusztusban. Tudtuk meg Balogh Nészű Zsuzsanna, területi múzeum igazgatótól.
6: A turistákat szeretnénk bevonzani Sóstó történetében, és csütörtökönként fogjuk egész július és augusztusban Krúdi nyomában tárlatvezetésre invitálni az állatkertől egészen a Sóstói Múzeumfaluig vendégeinket, mindazokat, akik beregisztrálnak, ehhez pedig a social media felületeinket kell használni. Ez egy nagyon fontos dolog, hiszen a regisztrációhoz kötjük ezt a eseményünket. A másik újdonság az, hogy minden pénteken este estézésre invitálunk mindenkit, aki szeret táncolni, szeret koncertre járni, akár éjszakai tárlatvezetésen is részt szeretne venni, hiszen lesz olyan tárlatvezetésünk, amelyet egy Kossuth Díjas népzenész Pál István Szalonna fog például végigvezetni, de velünk lesz anekdótáival Pregicel Fruzsina színművésznő is, és hát lesz az Artulus Csillagászati Egyesület, tehát csillagkémlelés az éjszakában.
5: Zajlik a környezet átfogó fejlesztése a városi stadionnál. Csak nem 180 új és felújított parkolóhelyet hoznak létre a területen. Ezzel jelentősen bővülnek a parkolási lehetőségek. A munkálatok bontással és közműfejlesztéssel kezdődtek. Azóta megtörtént az ivóvízhálózat átépítése 350 méteren, 500 méteren pedig kiépítették a csapadékcsatornát, és a közvilágítási hálózat is elkészült, írja nyíregyháza.hu. A területen 28 új közvilágítási kandeláper is létesül. Csak nem 2 kilométeren épültek új szegélyek, jelenleg 6000 négyzetméteren zajlik a térkövezés és a tereprendezés. Útfejlesztés is zajlik, a főbejárat előtti útszakasz, a Stadion utcától a Szandra ifjúsági szállóig új burkolatot kap, a közelben körforgalom is épül. A beruházás részeként zöld területfejlesztés is zajlik. Változékonyabb időre számíthatunk Nyíregyházán és környékén a következő napokban, hiszen hidegfronti hatás érvényesülhet. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 21 fok között alakul majd. Csapadék, zivatar és eső formájában is várható az előrejelzések szerint. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz. A pollenek közül a gombák terhelése a legjelentősebb a levegőben, de a pázsit fűfélék is elérik a közepes szintet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Most pedig indul egy újabb óra

Jó reggelt, itt a Best reggel, és a folytatásban pedig vigyünk egy kis retrót, egy kis nosztalgiát a nyárba. Tetőcsomagtartó, hűtőláda, lángos. Hogyan is indultunk neki a nyaralásnak 30-40 éve családdal? Hát bizony, mielőtt a nyaralás egyetlen kattintással lefoglalhatóvá vált volna, hosszú hetek készülődése előzte meg az indulást. A 80-as és 90-es évek családi vakációi ma már szinte nosztalgikus időutazásnak tűnnek. Tetőcsomagtartóra kötözött bőröndök, hűtőládában utazó rántott hús, magnókazetták és végtelennek tűnő autósztrádák idézik fel ennek a korszaknak a hangulatát, a 80-as, 90-es éveknek. A mai gyerekek számára az tényleg már elképzelhetetlen lehet, hogy napokkal a nyaralás előtt elkezdődött a pakolás, és nem létezett sem GPS, sem okostelefon, sem online szállásfoglalás. A családok papírtérképekkel a kezükben, úti könyvekkel és kézzel felírt címekkel vágtak neki az útnak, miközben az autó hátsó ülésén pokrócok, strandlabdák és félháztartásnyi felszerelés kapott helyet. A nyaralás élménye azonban nem csupán csak a célállomásról szólt, hanem maga az utazás is a kaland része volt. Az országútakon trabantok, warburgok, ladák és skodák sorakoztak a végtelenségig, a pihenőkben pedig előkerültek a szendvicsek, a termoszok és a gondosan lefagyasztott jégakuk, utitás, krém. A gyerekek kazettás magnóról hallgatták a kedvenc dalaikat, a strandon pedig lángos palacsinta és üdítős üveg hegyek jelentették a nyár ízeit, és a nyaralás ráadásul sokkal kevésbé szóltak a programok hajszolásáról, mint manapság. Nem kellett előre lefoglalni minden étteremnek minden asztalát, élményparkokat, meg hajókirándulásokat, hanem a napokat inkább a spontán dolgok alakították ki. A gyerekek pedig reggel eltűntek a strandon, új barátokat szereztek a szomszéd pokrócon ülő családok gyerekei között, és csak akkor kerültek elő, amikor megszólalt a hangos bemondó, vagy eljött az ebéd ideje, a szülők pedig sokkal ritkábban aggódtak. Persze ezen lehet vitatkozni, hogy ez mennyire fér bele a gyereknevelési normába, de akkoriban, a 80-as, 90-es években tényleg ez volt az általános. Mennyivel másabb hangulata van, ugye? Ennek a nyaralásnak, amiben a mi generációnk bizony nyakig benne voltunk. Innen folytatjuk mindjárt a Best reggelben.

0: is társad a munkában.
1: Van, amiért érdemes bekapcsolni a rádiót.
0: Feldobjuk a napodat, átsegítünk a nehezebb pillanatokon. Mert ez a 103.9 Best FM.

0: Jó reggelt, elindult július második napja, rövidesen már 8:30, megjött a felfrissülés is. Bár én azt hittem, hogy hűvösebb lesz. Nekem bár most reggel a nap különösen megint csak erősnek tűnik, de azt mondják, hogy 28 foknál nem lesz. Több a mai nap folyamán Nyíregyházán délután, hát majd meglátjuk. Nosztalgiázunk tovább, Balaton akkor és most, főtt kukorica, vízi bicikli. Hát igen, a balatoni nyaraknál a parton árult főtt kukorica illata, a vízi biciklik végtelen sora, a strandbejáratnál sorakozó játékautomaták, vagy pedig az esti séta a kikötőben, mind hozzátartoztak persze a vakáció hangulatához a 80-as, 90-es években, amikor pedig beköszöntött a nyár vége, sok gyerek ugyanazzal az érzéssel pakolt el a strandpapucsot és a fürdőruhát, mint hogyha a nyár túl gyorsan véget ért volna, talán ezért élnek olyan erősen ezek az emlékek, és ezért gondolnak vissza sokan ma is úgy a balatoni nyarakra, mint életük egyik legszebb és legszabadabb, leggondtalanabb időszakára. A Balaton pedig azóta azért sokat változott, modernebbek lettek a strandok, új éttermek és szállások nyíltak sok csillaggal, a nyaralások pedig egyre inkább a fényképezésről és a megosztásról szólnak. Mégis van valami, ami nem változik. Amikor nyáron megcsap bennünket a naptej illata, meghalljuk a nádas susogását, vagy éppenséggel megpillantjuk a vízen csillogó napfényt, azért sokunkban ugyanaz az érzés ébred fel, mint amikor gyerekként ott voltunk a 80-as, 90-es években ugyanazon a parton. A balatoni nyár nem csupán egy helyhez kötődik ugyanis, hanem egy korszakhoz, egy életérzéshez, amelyet azok is magukkal visznek, akik már évtizedekkel ezelőtt hazahozták az utolsó kavicsot a magyar tenger partjáról, és bizony ők most a saját gyerekeiknek, hogyha ott vannak, sokat tudnak mesélni arról, hogy ugyanezen a helyen milyen volt a nyár a 80-as, 90-es években. Csak 10 perc rovat. Rövidesen startol Dr. Múri Gyulával és Szakás Tibivel, persze itt a Westen.
1: A nyíregyháziak. A nyíregyháziak. A jó zenéket szeretik. A jó zenéket.

0: legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádióműsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en. Csak 10
2: perc. Volt már adásunk, ami a GLP egy agonistákról szólt. Ugye ezek azok a féle készítmények, amelyeket az emberek mostanában előszeretettel alkalmaznak orvosi segítséggel, súlycsökkentés és vércukor stabilizálás céljából. Tehát mindenféleképpen egy népszerű dologról van szó. Volt már egy ilyen műsorunk, amikor erről beszélgettünk. Ez a Csak 10 perc rovat. Köszöntöm Önöket, Szakács Tibor vagyok, dr. Múrik Gyulával beszélgetek. Szia, doktor úr! Emlékszel erre az adásra?
3: De a fogvédőm miatt egy kicsit nem tudok fogalmazni, mert várom a nagy ütőket.
2: Hogyan már? Nem lesz itt ütés, de hogy nem.
3: Hát nem bizony.
2: Igen, mert hogy nekem bevallom őszintén, súlyozva a mérleg két oldalát, még mindig nem tiszta az a része, ami gátolja ezt a döntést annak a résznek az ismeretében, ami viszont pozitívumot hozhat ebbe. Tudom, elmondtad azt, hogy vannak mellékhatásai, tudom. Elmondtad azt is, hogy ha leáll az ember ezekkel a szurikkal, akkor onnantól kezdve visszahízás, és a tapasztalat azt mondhatja, hogy ezek magasabb mértékűek, de mégiscsak tud segíteni abban az értelemben az emberi szervezetnek, hogy van egy maroknyi százalék, aki viszont életmódváltással együtt kombinálja ezt az egészet, és utána fenntartja ezt az állapotot.
3: Igen, de ma megmutatjuk azt, hogy ennek mi az ára.
2: Jó, mutatod? Te, igen. Mert ugye a harmadik generáció ugye megjelenik a GLP-1 agonistáknak a világában, és ez...
3: Új üdvöskéje, igen.
2: Igen, ez nem más, mint a RETA család.
3: Igen, a retatrutid néven fut a hatóanyag maga.
2: Na.
3: Ezt kimondhatjuk, mert ez a hatóanyag.
2: Igen.
3: És ennek majd lesz egy gyógyszer neve, de...
2: Aha. Tehát ez a kombináció, amiről most beszélünk, ugye ez azt tudja, hogy két dolgot fog egyszerre csinálni. Fog egy jó lakottsági hormont bejuttatni, ugye ez a GLP-1 hormon. Ez ugye a szervezetbe kifejti a hatását, és lesz benne majd egy olyan termogenikus zsírégető faktor, ami viszont a hasi zsírt hatékonyan csökkenti.
3: Na, akkor tegyünk itt is rendet, jó? Tehát ez így részben igaz, de nem így pontos a kép. Tehát először is igen, nem kettő, hanem három hatása lesz, de mi a lényeg? Az a lényeg, hogy ezeket a hatásokat, ha összeadjuk, soha korábban nem látott mértékű testsúly csökkenés lehet velük elérni. Uh-huh. Tehát ha annyira túl szép, hogy igaz legyen, így fogalmaznék. És mit mond a mondás? Ha valami túl szép, hogy igaz legyen, akkor az nem is igaz.
2: Nálatok.
3: Hát nálunk, igen. Épeszű emberek azért inkább így élik az életet. Jó. Ezeknek nagyon lényeges. Ez a gyógyszer még nem jött ki, de maga a peptid, az létezik. És ugye ebből van egy csomó vita, most ebben nem menjünk bele, hogy ezt hogy lehet felírni, miért lehet felírni, a gyógyszergyárak berzenkednek, hogy hozzá lehet máshogy is jutni. Ezért ők módosítgatják majd, hogy egyszer kelljen beadni, de egyébként, ugye, ha rendszeresen viszed be az alappeptidet, akkor az működik. És egy robbanást várnak tőle ezen a piacon, és ebbe emberek milliói fognak ebbe a csapdába leesni. És nagyon lényeges, hogy nagyon sokat tudunk már róluk. Miért? Azért, mert ahogy mondtam, orvosok ilyen összeállító patikáknak ezt fel tudják írni, ezt a peptidet tudják gyártani, mert ennek van engedélye, és innentől kezdve lehet nézni, hogy kire, hogyan hat, tehát már óriási adathalmazunk van. Tehát ezt még egyszer mondom, fontos, 503A minősítésben legyártottan meg lehet szerezni, pont.
2: Igen.
3: Tehát magyarán szólva, itt az, hogy jó minőség és egyebek és orvosi tisztaság, ez nem kérdés. És az ember gyarló, lusta és mindent akar, úgyhogy ezért lesz ilyen népszerű a rövidített nevén úgynevezett RETA.
2: De meg fog oldani egy olyan problémát nagyon sok embernél, bocsánat, ami ugye az emberiségnek jelenleg az egyik óriási gondja, ez pedig a túlsúly.
3: De nem, látszatra fogja megoldani. Nézzük már tovább. Tehát igazad van, GLP egy hormonra hat, a GIP hormonális rendszerre hat, és a glükagonnal kapcsolatos hormonális hatásokat hozza. Tehát a GLP egy igen, a gyomor ürülését lassítja, az inzulin termelést fokozza, kérdésem zárójelben jó ez nekünk, tartós teltségérzetet hoz, és ezzel az energiabevitelt csökken. Ezt a többi korábbi is tudja. Aztán ez a GIP rendszer javítja a kötőszöveti inzulinérzékenységet, több zsírt tud felvenni a zsírset. Most figyelj,
2: eddig
3: jó, amíg szedett, de mivel, ha teletömsz egy zsírsejtet, majd ezt a támogatást megszünteted, akkor a szivárgás az onnantól kezdve életveszélyes lesz, és innentől kezdve az inzulin szint reagál, nő az inzulin, ha nő a cukor, elképesztő mértékben ezt hozzá. Ezt eddig itt tartottunk, és ehhez tettek hozzá egy glükagon hatást, hogy az energiatermelést fokozzák, az alapanyagcserét fokozzák, tehát több energiát fogyasztasz. Mi lesz ebből? Nincs éjség, nincs kívánóság, tehetségérzet van, érzékenyebb külső zsírraktárak vannak, tehát tudnak nőni, és akkor az inzulin szint magasabb, de a vércukor rendebb esik, és az energia bevitel csökken, ez testsúlycsökkenés, energiafogyasztás nő, ez testsúlycsökkenés.
2: Szerintem lesz egy olyan csoport, akik nem fogják tudni ezt a készítményt használni. Én elmondom, fiatal koromban én próbáltam a termogenikus zsírégetőket. Nálam olyan hatást váltott ki, nem tudom, hogy azonosultak-e vele többen, ez csak egy saját tapasztalat, hogy ugye ez felviszi a testhőt, tehát ad úgymond egy turbót a szervezetnek, edzésnél különben ezt használják különben nagyon-nagyon sokan, és engem pörgetett kegyetlenül. Tehát nekem például túldobogtatta a szívemet, én rám veszélyes volt.
3: És azok, na, én mindjárt elmondom, hogy ez hogy.
2: Igen? Tehát akkor ez valós?
3: Hogyne. Nézzük akkor szépen sorba szedve a mellékhatásokat, jó? Fáradtság fog jelentkezni. Azért, mert a szervezeted alapvetően cukorral működik, a vércukrot elkezdi lecsökkenteni, de nem billenti át a szervezetet az étkezésed miatt egy tartós ketontermelő állapotba, tehát igen, a zsírbontás nő, a cukorszint csökken, de nem elég az így bevitt energia. Ráadásul arról ne is beszéljünk, hogy óriási stresszt hoz, ahogy most te is mondtad, a szervezetbe, ami meg óriási energiaigény. Tehát energiaszintet csökken, az energiafelhasználásod ilyen szempontból nő, tehát nagyon hamar lemerül a telep, hogy így fogalmazzak, fáradtság jelentkezik. Aztán a lecsökkenő vércukor az vizeletürítést hoz, azzal rengeteg víz távozik, azzal viszont megy a nátrium, megy a kálium, megy a magnézium, tehát mennek az ásványanyagok, és ez önmagában tud komoly fáradtságot okozni ezeknek a hiány. Alvásminőség romlás, Tibi. Tehát megszakított alvás, gyakori ébredés jön, ugye ugyanazok a hatások idézik elő, ami a nappali fáradtságot, és a gyorsabb szívverés is ott van, tehát olyan, mintha éjszaka pihenés helyett maraton futnál. Aztán jönnek a gyomorbél panaszok. Hány inger, hányás, hasmenés, szorulás aztán a hasmenés után. Emellett puffadás, gázképződés, de nagyon durva, és ugye ezek a gázok fogalmazunk úgy, hogy távoznak is, gyomorreflux, és jön egy sárkány lehelet. Tehát büdös, kénes büfögések jelennek meg.
2: Ez cukorbetegeknél is szokott lenne akkor, amikor nem jól cukorérték.
3: Kicsit más, amikor acetonos a lehelet. Mm-hmm. Itt ez a zártojásra jellemző kénes szagról beszélünk. Tudni, az emésztésed nem működik normálisan. Egyszerűen le van fékezve a rendszer. Gondolj vele, amikor dugó van egy autópályán. Tehát az történik, emésztés helyett a nagyon lassan mozgó étel rohadni kezd benned, és ez a baktérium okozta rothat valami, ez az, ami ezt a büdös
2: befögést hozza. Most megint összeraksz nekünk itt mindent, és most már megint problémám van, mert a múltkor annyira feldobtál, hogy annyira jó lesz.
3: Mindig nem mondtam, hogy jó lesz, én azt mondtam, hogy időszakosan jó lehet, de mondom, most utána néztem pontosan, hogy milyen áll.
2: Tök lelkes voltál, Gyula.
3: Várjál,
2: le fogja vinni
3: én a retára minden. Soha, nem. Én erre soha nem vagyok. Az életmódváltásra is nagyon lelkes vagyok, és azt meg lehet reta nélkül is csinálni. Egy-egy különleges esetben segíthet a reta, de ez szerintem egyáltalán nem pálya. Most pedig egyre kevésbé gondolom, hogy pálya. Tibi, a tanulmányokban láttam olyat, most figyelj, hogy a betegnek ugye folyamatos hány ingere volt, aztán ez sajnos eljutott a hányásig. Tudod, mit hány ki?
2: Nem.
3: A 3 nappal azelőtt megevett étel.
2: Az
3: tehát
2: baj.
3: 3 nap múlva az étel még ott ült a gyomrában. Biztos, hogy ezt akarod csinálni? Száraz száj, megyek tovább, mert már lesokkollak. Száraz száj, nyálmirigyek, nyálterülése csökken. Persze ezekre mindegyikre lehet gyógyszert adni, a hányinger ellen, a vez ellen, az az ellen.
2: Hát csak utána most oké, tehát van egy jó hatás, igen, és majd szedünk rá ötféle gyógyszert megint.
3: És akkor a vázizomra izomgörcsök, ízületi fájdalom, izomvesztés, izzadótest. Tehát ha nem eszel elég fehérjét, onnantól kezdve elkezd csökkenni az izomzatod. Mindenkinél volt izomcsökkenés. Még annál a kollégánál is, aki ezt mérte és csinált belőle egy tanulmányt. Tehát az izom az az életed, ugye? Ha az izom csökken, akkor a várható élettartamod is csökken. Tehát mivel fizetsz a testsúly csökkenésért, Tibi? Évekkel az életedben. És akkor eljutottunk az emelkedett pulzushoz. Én most csináltam egy számítást, jó? Tehát most van egy olyan, és ez már könyvekben is megjelent szakemberektől, van egy olyan elképzelésünk, hogy bizony valószínűleg mindannyian azonos számú dobbanási képességgel rendelkező szívvel születünk. És ezzel a dobbanás...
2: Tehát, ha ezt elkezdik pörgetni, akkor ugye világos, hát, hogy szakítjuk a cédulát.
3: De figyelj, 84-88-as pulzussal éltem. Nagyjából 3,8 millió dobbanást vitt le a szívem. Aztán életmódváltás, testsúlycsökkenés, mozgás és társai, most 54-55-ös pulzussal élek. Ez 1,5 millió dobbanást nyertem havi szinten, tehát én egy 18 milliót éves szinten, tehát éves szinten 7,8 hónap megtakarításom van. Tetszik érteni? A retának az elismert, hangsúlyozom, az elismert pulzus növelő hatás az nagyjából 10 beütés per perc. Jó, az az orvos, aki megcsinálta saját magán, neki a 48-as pulzusa ment föl 90 fölé. De számoljunk a 10-zel, nem a 40-nel, a 10-zel. Na akkor testhő, stb. Ami a lényeg, hogy éves szinten 5,2 millió dobbanással fog a retától, ha csak 10 pluszt számolunk, többet dobogni a szíved, akkor igazából ez 2,25 hónapot veszítesz éves szinten az életedből. Tessék szíves lenni ezen elgondolkozni
2: egy kicsit. Ez gáz, nem éri meg.
3: Na ugye, aztán van olyan, hogy alodínia, ez azt jelenti, hogy fájdalmas lesz a bőröd, mert a glükagon rendszer a bőrhöz is köthető igazából, és olyan, mintha leégtél volna, nem tudsz fölvenni egy inget, semmit az ég adta világon. Epekőképződés, hasnyálmirigyulladás, mind ott van. Na, ezek után akarsz még retált szúrni?
2: Én nem.
3: Hát akkor tudsz életmódot váltani, bebizonyítottad, hogy ezzel működik, gyönyörűen elértél mindent, belustultál, nem baj, kapd össze magad és csináld meg újra. De nem kell hozzá a reta.
2: Bocsánat.
3: Minek? Nem adok.
2: Nem vágtam technikai hátraarcot, emberek által felvetett probléma mellé állok, mert az embereket is képviselni kell a műsorban, ez nem azt jelenti, hogy én bármin változtattam.
3: De tudom, hogy szemezel vele, hát
2: igen.
3: Ismerlek bármit.
2: Engem is érdekelnek a könnyebb utak, Gyula, mert ember vagyok, ugyanúgy, mint téged is, persze, természetes.
3: Igen. Engem csak akkor érdekelnek a könnyebb utak, ha azok jó irányba visznek, és mindent pozitívan hoznak.
2: Uh-huh. Jó.
3: Tehát a könnyebb úton el tudok sétálni A-ból B-be, de a nehezebb úton meg sokkal jobb a hatása. Tehát én
2: azért most gyorsan elbúcsúzunk, de majd ne tedd le a telefont, jó? Na, köszi. Szép napot neked, szia!

Jó reggelt, lassan egy órája. Elindult a mai csütörtöki munkaidő, de az elmúlt napok hősége miatt a munkakedv nem az igazi, csak rendelgetünk, te mozgatunk, mert éppen a főnök nincs ott, vagy nem figyel. Akkor viszont ön figyeljen, mert a júliustól Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az EU-n kívüli webáruházból rendelt 150 euró alatti csomagokban lévő áruféleségek után 3 eurós vámot kell most már fizetni. És az összeget ráadásul nem csomagonként, hanem az egy csomagban található termékkategóriák után kell megfizetni, ezeket pedig a vámtarifa számok határozzák meg, a fizetendő vám pedig automatikusan beépül a webáruházak áraiba. Tehát mit tudom én, van egy csomag, abban van egy fogkefe, egy számítógépes egér, meg egy hajgumi, ez három különböző tétel, tehát 3x3 euró vám fog rákerülni. Hát ezek után így kell majd beépíteni a rendelésbe a matekot. További hírekkel készül megint csak Dani, hiszen megint csak eltelt és elröppent egy óra, nem sokára már 9 óra.

0: Nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik. So what's not supposed to be about baby?
0: Get free of the back and stop acting crazy. Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
3: Oh, jöttem, mint egy hurikán. Oh, láttam minden éjszakát.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
4: I don't wanna ride.
5: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Képzeld el a tökéletes nyári estét a folyóparton a kedvenc dalaiddal. Július 3-án este 8-kor a Tiszadadai Tiszapart megtelik élettel. Színpadra lép a Bagosi Brothers Company. Énekeld velünk a legnagyobb slágereket a csillagos ég alatt egy hatalmas, ingyenes koncerten. Indítsd a hétvégét július 3-án Tiszadadán. A rendezvény a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával valósult meg.
2: Újra van Nyíregyházán Lovasbolt. Kinizsi utca 28. Van itt minden. A kötőféktől villanypásztorig, tápoktól a vitaminokig. Szóval minden. Mihaki Lovasbolt. Kinizsi utca 28.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Kezdődik a nyári egyetem. Rangos elismerés a kórházi főigazgatónak. Beke Péter Kecskeméten folytatja. Kis Dániel vagyok. 4. alkalommal rendezi meg nyári egyetemét a Nyíregyházi Egyetem. A kéthetes programon külföldi ösztöndíjas hallgatók ismerhetik meg a magyar nyelvet és kultúrát. A magyar, mint idegen nyelv tanfolyamokat az egyetem oktatói tartják, a kurzusok kezdő, középhaladó és haladó csoportokban korszerű oktatási módszerekkel valósulnak meg. A 60 órás nyelvi képzést írásbeli teszt és szóbeli vizsga zárja. A tanfolyam befejező részeként a követelményeket sikerrel teljesítő hallgatók tanúsítványt kapnak. A tanulást színes programok egészítik ki. Mások mellett szatmári, valamint tokai zempléni kirándulás, skanzen és állatpark látogatás is szerepel. A résztvevők megismerhetik térségünk számos értékét és nevezetességét. Számolt be róla a Nyíregyházi Egyetem. Rangos elismerést vehetett át a Szabolcs-Szatmár Beregvár megyei oktatókórház főigazgatója. A hírről az intézmény számolt be közösségi oldalán. Azt írják, Semmelweis nap alkalmából egészségügyi dolgozókat tüntetett ki az Egészségügyi Minisztérium. Kiemelkedő szakmai és vezetői munkásság elismeréseként Hazner Éva a Batyán-Stratmann László díjat vehette át. Beke Péter Kecskeméten folytatja. A fiatal támadó az elmúlt szezonban kölcsönben játszott a Bács-Kiskunvár megyei csapatnál. A két klub most mindenben megegyezett az átigazolásról. A KTL kivásárolta a szerződéséből a labdarúgót, így a támadó a következő idényét az MB2-es együttesnél kezdi, közölte a Nyíregyháza Spartacus. Aspari emlékeztet, a fiatal játékos tagja volt a másodosztályban bajnoki címet szerző nyíregyházi együttesnek, góljaival hozzájárult a feljutáshoz. Véget értek a műhelyi iskolai vizsgák a Bencs László szakképzőiskolában. A tanulók bolti előkészítő, pincérsegéd, szakácssegéd és szobafestőré szakmákban tettek sikeres vizsgát, számolt be közösségi oldalán a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. A fiatalok közül többen a dobbantó programból kerültek a műhelyi iskolába, miközben az alapfokú iskolai végzettségük megszerzéséért is kitartóan dolgoztak. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Változékonyabb időre számíthatunk Nyíregyházán és környékén a következő napokban, hiszen hidegfronti hatás érvényesülhet. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 21 fok között alakul majd. Csapadék, zivatar és eső formájában is várható az előrejelzések szerint. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz. A pollenek közül a gombák terhelése a legjelentősebb a levegőben, de a pázsit fűfélék is elérik a közepes szintet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy új

Legyen tartalmas a nyár, nézzünk programokat is. Várják önöket ma a sóstói folk és táncestékre. Délután 17:30-tól, a helyszín pedig a sóstói piac. Természetesen ingyenesen látogatható a rendezvény. Az együttműködő partnerek között pedig itt van a Szabolcs Néptánc Együttes, a Szilaj Banda, a Tulipános Kincsesláda Alapítvány, valamint a Senior Örömtánc Klub. Mire számíthatunk? Különböző táncbemutatókra, táncházra, sőt a gyerekeket várják játszani jó szőnyeggel, kézműves foglalkozásokkal. Már csak a ritmus kell felvenni, ma délután 17:30-tól Sóstón, és bizony gyarapodhat a család, méghozzá négy lábúval. Rendkívüli örökbefogadási nap lesz holnap, reggel 8 és este 6 óra között, az állategészségügyi telepen megismerkedhetnek azokkal a négy lábúakkal, akik bizony szerető gazdit keresnek, a cím pedig Szállási út 128.

0: 90-es és 2000-es évek slágereivel, Nyíregyháza szeretetével.
1: Az autóban csak ti szólhattok.
2: Megkapok minden infót a városról.
0: Ez a Best FM.

0: ahogy megérkezett tegnap délután a vihar és az erős szél, egyből hallottam a szirénákat is. Hogy mi történt a katasztrófa védelem életében, ezt meg tudjuk most Rutkai Dér Viviántől. Szia, jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek! 60 viharfárral kapcsolatos bejelentés érkezett szerdán a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóságra. 53 esetben kidőlt fák, lehasadt faágakkal kapcsolatos volt a segélyhívás, a legtöbbször pedig úttestre, sínekre és légvezetékre dőlt fákat távolítottak el a tűzoltók, akik sokáig szakadó esőben végeztek műszaki mentéseket. Nyíregyházáról érkezett egyébként a legtöbb bejelentés, az egységek többek között a Bozót, a Fürdő, a Mikszáth Kálmán utcán avatkoztak be, de szükség volt tűzoltói beavatkozásra többek között Uszka, Tiszabezdét, Sényű, Nagyhalász, Nyírbátor, Szatmárcseke, Nyírcsászári Petneháza, Kispalád, Nyírmihájdi, Szabolcs, Tiszavasvári településeknél, valamint a 4104-es, a 3834-es és a 4915-ös számú utaknál. Egy ingatlan konyhája beázott, két ház tűzfala sérült, négy lakóháznál az erős szél megbontotta a tetőst, és volt, ahol egy-egy fa házra, kerítésre dőlt. Én köszönöm szépen a figyelmet, és kívánok mindenkinek ettől nyugodtabb napot.
0: Köszönjük szépen, és viszont kívánjuk nektek, szia!
2: A nyíregyháziak! A nyíregyháziak! A jó zenéket szeretik!

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez is csak egy nap, nem a világ vége, a kedvedet letölje.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei, változatosan.
2: Változatosan.

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elég.

Egymás után dübörögnek a koncertek Sóstón, hiszen a zene Sóstón már a 10. évadját teljesíti. Például szombaton a Greasy Heads fog majd fellépni, akik blues zenét játszanak, de a júliusi hónapban találkozhatunk még többek között a Rockhajóval, a Szüret utcával, a Politbanddel, az Alapvető zenekarral, sőt augusztusban jön az LK Beat, a Dongo 50, a Showband Blues, az Artézis és a Mitosz, és ez csak néhány a sok fellépő közül. Ezek a koncertek mindig szerdánként vannak és szombatonként, ahogy a nevében is benne van ugye zene Sóstón, tehát a Sóstói piac területén este 6:30 és 7:30 között. És ne feledj, hogy nyáron is tart a Mozdulnyi Egyháza. Például a mai napra az ajánlat Gerinc torna 17:30-tól, a helyszín pedig a Szabadidő Sportközpont, ugye a Városi Stadion. Sportjóga is lesz majd délután 17:30-tól, szintén a Városi Stadionban. Pilates este 18:30-tól, szintén Városi Stadion, és az Atlétikai Centrumban pedig este 18:30-tól közösségi futásra is várják önöket. A menetrendet meg megtalálják nálunk a bestfmnyiregyháza.hu-ra kattintva, hétfőtől egészen vasárnapig. Keressék a program ajánlatoknál.

0: Nyíregyháziak. A Nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: legfrissebbek az utakról, most a Beste FM-en.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat! A mai nap sem maradhat friss közlekedés nélkül, ezért érkeznek is a főtaxitól. Nincs nagy forgalom városunkban, inkább a ki- és bevezető utakon tapasztalható kisebb torlódás. Az épülő körforgalom miatt nagy szállás Nyírjesnél továbbra is sebesség és forgalomkorlátozás van érvényben, lassú a haladás. A főutak mentén patkarendezési, árok-tisztítási munkák folynak, az adott helyen tartsanak nagyobb oldaltávolságot. A Sugár utcán tartanak a csapadék csatorna kiépítési munkák, útszűkület, sebességkorlátozás lassítja a haladást. Vezessenek óvatosan, körültekintően a sebességhatárok betartásával. További szép napot, jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtak.

Jó reggelt, július 2-a elstartolt, és a mai naptól pedig megérkezett a felfrissülés is Nyíregyházára. Azt mondják, hogy nagyjából 28 fok várható, és talán a legnagyobb esély a csapadékra 11 órától lesz a mai napon. Ez a 28 és a 30 fok közötti csúcsérték, ez innentől kezdve beáll elég rendesen, egészen jövő hét közepéig. Onnantól kezdve viszont azt mondják az időjósok, hogy készüljünk arra, hogy jövő hét hétvégétől ugyanolyan forró kánikula vár ránk, mint az elmúlt napokban volt, úgyhogy most használjuk ki ezt a lehetőséget. Hallgassa ma is sokat a Best FM-et, én Simon Norbert vagyok, holnap pedig már indítjuk a hétvégét.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Boldog Kővár alján kezdődik a nyár. Indulnak a Boldog Kői nyárestéjék. Mrs. Millicent Jean Jazz Garden a Pécsi Kúria udvarán. Rum, szalsza terasz a vároldalán. Pizza, prosecco és DJ a Terra Boldog Kőben. Ízek, képek, dallamok a templomkertben. Július 4-én. Vár Boldog Kő. Boldogkővára.hu.
2: Wellness, kerti bútorok és sütögetők óriási választékban, készletről a Kertcentrumban. Csempe és kertáruház, Nyíregyházi út 19.
3: csempekert.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Nyáron sem pihennek a revizorok, rendkívüli örökbefogadási nap az állategészségügyi telepen. Olaszországban koncertezik a Cantemus. Kis Dániel vagyok. Elindultak a revizorok, országszerte megkezdte nyári ellenőrzéseit az adóhatóság. Kiemelten figyelnek a Balaton, a Velencei tó és a Tisza tó térségére, de az ország más részein is felbukkanhatnak. Mondta el rádiónknak Klinzmeier Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályának vezetője.
5: A NAV a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, a strandokon és a szabadtéri rendezvényeken egyaránt vizsgálódik. Nem csak a szokásos helyszíneken, hanem vizsgálják a szezonális szolgáltatást nyújtókat is. Például a kerékpárkölcsönzőket, esküvőszervezőket, de akár a séta és élményrepülési tevékenységet végző cégeknél is. A számla nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, hogy a pénztárgépek üzemeltetésével kapcsolatban minden szabályt betartanak-e.
4: Rendkívüli örökbefogadási napot rendez a Nyír VV. A nyíregyházi állategészségügyi telepen pénteken meghosszabbított nyitvatartással várják azokat az érdeklődőket, akik kacérkodnak az örökbefogadás gondolatával. A gazdára váró kutyusokat egy közös séta vagy játék során bárki megismerheti jobban is. További részletek a város üzemeltető honlapján olvashatók. Olaszországban vendég szerepel a héten a Cantemus vegyeskar. Az egyhetes koncertkörúton összesen 5 város közönség előtt lépnek színpadra. A fellépések mellett városnézések, szakmai találkozók és közös kulturális események is szerepelnek a programban. Ezek lehetőséget adnak a nemzetközi kapcsolatok erősítésére és az olasz kórus kultúra megismerésére is, számolt be róla a nyiregyháza.hu. Kiemelik, minden külföldi turné során a magyar kórus éneklés hagyományait és Nyíregyháza értékeit képviselik a nemzetközi közönség előtt. Új tárlat nyílik a Móri Zsigmond megyei és városi könyvtárban. Liminális jelenlét címmel Békési Bernadett munkái lesznek láthatók az intézményben július 9-től. A kiállítást Komor Zoltán író nyitja meg. A tárlat a könyvtár nyitvatartás idejében július végéig látogatható, közölte a Nyíregyházi intézmény. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Változékonyabb időre számíthatunk Nyíregyházán és környékén a következő napokban, hiszen hidegfronti hatás érvényesülhet. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 21 fok között alakul majd. Csapadék, zivatar és eső formájában is várható az előrejelzések szerint. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz. A pollenek közül a gombák terhelése a legjelentősebb a levegőben, de a pázsit fűfélék is elérik a közepes szintet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
7: Friss hírek, információk egy óra múlva jönnek majd újra. Nagyon kellemes, szép csütörtököt kívánok. Július 2-a van, Isten éltesse az Ottókat, holnap a Kornélok és a Simonok, szombaton az Orlikok, vasárnap pedig majd az MSZ-ek következnek. Mit jelent az Ottó név? Nem sokára kiderítjük, aztán Maglóczki Tibor kutyakiképzővel is beszélgetek.

Július 2-a van, bizony-bizony repül az idő, Isten éltesse az Ottókat, hiszen ma ők ünnepelnek. Az Ottó germán eredetű név az a jelentése, hogy vagyonbirtok örökség. Régen főként a német területeken volt gyakori, de hazánkban is szép, réges hangzású férfi névként ismerjük. Híres viselője például Otto von Bismarck, a német államférfi, vagy éppen első Otto német-római császár. Ha van Otto nevű rokonunk, barátunk, ismerősünk, ne felejtsük el felköszönteni ma.

0: Folytatjuk a beszélgetést Maglóczky Tibor kutya kiképzővel, ugye egy pár adás óta marad vezényszót, és direkt nem parancsot mondok, szóval vezényszót tanítjuk meg a kutyának. Rengeteg apróságra már fölhívta Tibi a figyelmünket, például, hogy soha nem késő kijavítani, ha valamit rosszul tanítottunk meg a kutyának, de hát van még itt egy-két érdekesség. Talán ez az az engedelmességi feladat, ami egyébként a leginkább feltételezi a bizalmat, amit megkapunk a kutyától. Tehát, hogy ő megbízik abban, hogyha nem is lát, hogyha ordítva futunk el, akkor is vissza fogunk jönni hozzá, nem?
1: Hát igen, tehát ugye erről beszéltünk, hogy meg kell alapozni. Mi a feladat lényege? Marad. Ne hagyja el a helyét a kutya. Ezért vissza kell mennem hozzá, mert nem hagyta el a helyét, és ott fogom megjutalmazni, ahol ott marad.
0: De neki ezt tudnia hát ez kell, a, ez hogy vissza fogok jönni. És szerintem
1: hát
0: ez egy
1: én
0: hatalmas...
1: Én mutatom meg neki, igen, persze. Igen, attól igen. Tudja, hogy én ezt megtanítottam neki.
0: Igen, de hogy ez egy bizalom, hogy megbízom. Igen, vissza fog jönni. Tehát már gondolom más az idő érzékelése is egy kutyának. Tehát mint a fél perce ül, de már úgy érzi, hogy ez egy ilyen örökké valóság. És hogy tudja, hogy akkor is vissza fog jönni a gazdi, hogyha ez szépen fel van építve.
1: Így van. Tehát ha szépen fel van építve, akkor a kutya szempontjából ez szerintem nem egy bizalmi kérdés.
0: Szerinted
1: hanem
0: nem?
1: Egy feladatsor.
0: Aha.
1: Ez egy feladatsor. Tudja, hogy mindig jutalommal jár, és hogyha szépen fokozatosan fel van építve, akkor nem gondolkodik ilyen, hogy jaj, itt fog hagyni a gazdi, hanem tudja azt, hogy oké, ez egy feladat, visszajön a gazdi, és meg leszek jutalmazva. Uh-huh. Hát ez nagyon fontos.
0: Van különbség, Tibi, hogy a maradott nekem valahogy abszolút úgy adott, és most ahogy erről is beszéltünk, hogy az ülve marad a kutya, de hogy van olyan szituáció, amikor arra érdemes megtanítani a kutyát a maradnál, hogy mondjuk állva maradjon, tehát nem tudom, mondjuk rendvédelmi kutyáknál, vagy most valami így eszembe jutott. Vagy a marad mindig az mindig lehet, ül.
1: Nem, mindig lehetnek különleges helyzetek, ezért jó, hogyha tudja akár ültetésben, fektetésben, állításban is, de ez inkább a kapcsolat elmélyítése a kutyával, hogy most így kérem, most úgy kérem, most amúgy kérem, tehát többféle pozícióban is tudja. Ez egy jó visszajelzés nekünk is. Milyen szinten vagyunk a kutyánkkal, mennyire tudok ráhatni, mennyire tudom megtanítani neki ezeket az új dolgokat. De mondjuk, és ezt akartam még hozzáfűzni az előbb, mondjuk igen? Egy éles helyzetben. Tehát én sétálok valahol a kutyámmal, és történik mellettünk valami, ami erős ingerekkel jár. És én azt mondom a kutyának, hogy fekszik, marad, és mondjuk oda kell mennem segíteni.
0: Aha, igen.
1: Hogy bármi történhet, vagy két kutya összeverekedett, és akkor nem akarom, hogy az enyémbe szálljon, azt mondom, fekszik, marad, oda megyek, segítek szétszedni, mert mondjuk van két gazdi, akik nem értenek a kutyákhoz, összebalhéztak a kutyáik, nem tudják, hogy mit kell tenni, megy a visítozás, stb. Én lefektettem a kutyámat biztonságos távolságon, fekszik, marad, oda megyek, segítek nekik, megoldom. De történhet egy baleset,
0: bármi,
1: vagy akár, amit mondtál, egy rendvédelmi szerveknél, és bármi történhet,
0: amikor
1: így van, amikor a kutyának nem kell oda menni, az ember viszont oda megy, mert ő tud segíteni, aztán visszamegyek a kutyához, de ehhez nagyon jól fel kell készíteni, hogy mondjuk azokat az erős ingereket, amik érik, azt ő elviselje, feldolgozza, és emellett ugye a feladatot meg tudja oldani.
0: Nem tehát biztos, hogy erre minden kutya képes szerintem.
1: Maradjon. Nyilván kivételek.
0: De szerintem, hogy érzed
1: tehát,
0: ezt?
1: Tehát, valamelyik kutya, nem, nyilván persze, tehát most van, amelyik zajérzékeny kutya, és mit tudom én, tehát elkezdenek tűzi játékozni a szomszédban.
0: Igen, az nem fogott maradni.
1: Akkor én hiába mondom szegénynek, hogy maradjon ott, mert menekül.
0: Igen, az erősebb lesz az az ösztön, a menekülős.
1: Mondjuk,
0: igen.
1: Ez, hogy stabil kutyáról beszélünk, ugye mindig ez a kiinduló pont, hogy stabil kutyáról beszélünk.
0: Felvetődött.
1: De jó, hogy mondtad, igen, mert ez felülírhatja. Tehát most hiába képezzük ki a kutyát helyben maradásra, hogyha tudjuk, hogy nem bírja a lövést, vagy nem igen. bírja a petárdázást. Akkor igen. az a kutya el fogja hagyni a helyét. Jó, tehát nyilván valamilyen szintig alakítható, meg módosítható, ha tudjuk szabályozni, hogy milyen erős hangokat használunk, vagy milyen messziről lőnek, vagy petárdáznak, nyilván ez tilos.
0: Igen.
1: De attól függetlenül azért sajnos még petárdázás mindig megy,
0: hát, ja.
1: tűzi játék, stb.
0: Hát elég egy dörgés, villámlás, bármi lehet persze.
1: Igen. Igen. Hát itt igen. megint igen. az van, hogyha mondjuk helyben maradásnál bevonom azt, hogy ilyen zajos környezetben is maradjon helyben a kutya, akkor itt is a fokozatosság elve az nagyon aha. fontos. Messziről jön a lövés, halkabb zajokat használunk, most nem feltétlenül a lövésre mondom, tehát igen, lehet igen. bármilyen egyéb zaj, ami zavarhatja a kutyát, de hogyha az fokozatosan kezdne madagolni halkan, és a kutya nem hagyta el a helyét, egyből visszamegyek hozzá, és megütalmazom, hogy jaj, de ügyes vagy.
0: Igen.
1: Véletlenül, tehát eljátszom, hogy véletlenül mondjuk egy műanyag kis virágcserepet felrugok.
0: Igen, tehát nem egy üsttel kezdett, amit felrugsz, persze.
1: De előbb lefektettem a kutyát, igen, eljátszom, megbotlottam a cserébe, az felborult, hangja van, kutya nem hagyta el a helyét, visszamegyek, jaj, de ügyes, jutalom, megjutalmazom egyszer, kétszer, többször.
0: Értem.
1: Aztán lehet az, hogy elkezdek focizni a műanyag cseréppel, de mondom, hogy marad, kicsit arrébb rúgom, nem mozdult el a kutya, visszamegyek hozzá. Tehát ezeket is szépen lehet adagolni neki.
0: Igen.
1: Csak nagyon fontos az tényleg, hogy mi tudjuk azt, hogy mit bír a kutyánk, mi a teljesítőképessége, hol vannak a határai, és akkor ezt szépen lehet fejleszteni, de a genetikát azért 100%-ban nem tudjuk felülírni.
0: Nem lehet felülírni,
1: igen. Nagyon érzékeny a zajra, valameddig eljuthatunk vele, de tisztában kell lenni a korlátaival.
0: Igen, igen. Az előző adásokban, amikor ugye a fexiket tárgyaltuk, akkor elmondtad, meg alapvetően is elmondtad, hogy minden ilyen gyakorlatsort lezárunk, aztán feloldunk, és ugye a fexiknél már elmondtad, hogy jobb oldalra oda hívod a kutyát, és utána jön a feloldás, hogy na, akkor ennyi volt már a feladatsor. Ha maradott gyakoroljuk, akkor is van valamilyen kis trükk, amivel felszoktad oldani ezt a feladatsort, hogy na, akkor így kell befejezni, vagy ott már mindegy, hogy
1: nem,
0: hagyjuk abban. Ott akkor is behívod
1: ugyanez.
0: Magad mellé mindig.
1: Tehát most az, hogy leültetem, vagy lefektetem a kutyát, és elhívom oldalra, vagy az, hogy leültetem, lefektetem, marad, elmegyek tőle, visszamegyek, megjutalmazom, és amikor én úgy döntök, hogy vége van a feladatnak, akkor elhívom oldalra. De sohasem abba az irányba, amerre én előtte eltávolodtam. Hát ahhoz képest mindig egy új irányba hívom el a kutyát, úgy zárom le.
0: Értem.
1: A feladat.
0: Még ez is fontos. Egyébként az, hogy oda menjen mondjuk jobb oldalra a lábad mellé, azt
1: nem
0: is
1: kell.
0: Nem. Tehát csak oda hívod.
1: Tehát a jobb oldal, a bal oldal az nem az én lábam, az a kutyához képest, a aha. Kutyának a jobb oldala, vagy a kutyának a bal oldala, tehát arra hívom el a kutyát, és onnantól kezdve fel van oldva. Utána nem kell hozzám igazodnia, csak tudja azt, hogyha én azt mondom, hogy mehetsz, vagy gyere, ellépek a kutyától jobbra vagy balra, elkezd követni, nagyon ügyes, megdicsérem, itt a vége.
0: Értem.
1: Jó, tehát ez nem egy új feladat, és nem egy igazodás, csak amerre én el szoktam távolodni a helybemaradásnál, sohasem abba az irányba hívom el a kutyát.
0: Na hát ismét nagyon-nagyon sokat tanultunk, Tibi, köszönöm szépen, legközelebb pedig hát megtanítjuk a kutyát, hogy mellettünk sétáljon, legyen szó pórázról vagy póráz nélküli sétáról. Köszönöm szépen.
1: Nagyon szívesen.

Szendi Hajni vagyok, jön nálunk a kalendárium, július 2-a van, és ma az Ottók ünnepelnek. 1964-ben ezen a napon Amerikában aláírták a polgári jogi törvényt, amely betiltotta a faji alapú megkülönböztetést. Ez egy hatalmas mérföldkő volt az emberiség történetében. 1937-ben ezen a napon tűnt el az Amelia Earhart repülő navigátor a csendes óceán felett, miközben megpróbálta körberepülni a földet. Hatalmas csodálat övezte ezt a hihetetlenül kemény nőt, aki hát úgy néz ki, hogy valószínűleg úgy halt meg, ahogyan azt ő a leginkább szerette volna. 1961-ben ezen a napon hunyt el Ernest Hemingway, amerikai író, a búcsú a fegyverektől, vagy az öreg halász és a tenger szerzője. 2002-ben ezen a napon búcsúztunk Ray Brown, amerikai jazzbőgőstől, Oscar Peterson legendás triójának tagjától, és július 2-a fontos megjegyezni Magyarországon Sarlós Boldogasszony napja, melyhez számos aratási hagyomány kapcsolódik, hiszen régen ez volt az aratás kezdőnapja.

Szendi Hajni vagyok, és már is mondom, hogy hogyan alakul a következő pár nap időjárása idehaza. Holnap, a hét utolsó munkanapján sok napsütés várható, aztán északnyugat felől egy szakadozott felhősáv vonul át az országon, amiből elszórtan zápor, nagyobb eséllyel északkeleten zivatar is előfordulhat. Az északi a szelet több helyen erős, néhol viharos lökések kísérhetik. Holnap hajnalban 12-20 fok várható, délután 27-32. Szombaton gomoly felhős, de alapvetően szép nyári időben lesz részünk, sok napsütéssel, néhol egy kisebb futózáporral. Az észak-észak-nyugati szél megélénkül, néhol meg is erősödik. Szombaton hajnalban 11-18, délután 25-30 fok valószínű. Vasárnap a fátyol és gomoly felhők mellett napos időre van kilátásunk, néhol záporral, és többfelé kísérhetik erős lökések az észak-észak-nyugati szelet. A hét utolsó napján hajnalban 12-20, délután 25-30 fok várható idehaza.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Újra van Nyíregyházán lovasbolt. Kinizsi utca 28. Van itt minden. A kötőféktől villanypásztorig, tápoktól a vitaminokig. Szóval minden. Mihaki lovasbolt. Kinizsi utca 28.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Folytatódnak az ellenőrzések. Nyári programok a skanzenben. Zajlik a munka a stadionnál. Kis Dániel vagyok. Az adótrafipax oldalán elérhető információk szerint a szabolcs-szatmár-beregi revizorok sem pihennek a nyáron. A nyári időszakban a turisztikailag frekventált területeken, fesztiválokon, strandokon ellenőrzik a szezonális szolgáltatókat, árusokat, szálláshelyszolgáltatókat és a vendéglátóhelyeket. Nyári programok indulnak a skanzenben. Újdonságokkal készülnek a Sóstúli Múzeumfaluban júliusban és augusztusban. Tudtuk meg Balogné Szűz Zsuzsanna, területi múzeum igazgatótól.
3: A turistákat szeretnénk bemozzani Sóstó történetében, és csütörtökönként fogjuk egész július és augusztusban Krúdi nyomában tárlatvezetésre invitálni az állatkertől egészen a Sóstúli Múzeumfaluig vendégeinket, mindazokat, akik beregisztrálnak, ehhez pedig a social media felületeinket kell használni. Ez egy nagyon fontos dolog, hiszen a regisztrációhoz kötjük ezt a eseményünket. A másik újdonság az, hogy minden pénteken este estézésre invitálunk mindenkit, aki szeret táncolni, szeret koncertre járni, akár éjszakai tárlatvezetésen is részt szeretne venni, hiszen lesz olyan tárlatvezetésünk, amelyet egy Kossuth Díjas népzenész Pál István Szalonna fog például végigvezetni, de velünk lesz anekdótáival Pregicel Fruzsina színművésznő is, és hát lesz az Artulus Csillagászati Egyesületet csillagkémlelés az éjszakában.
2: Zajlik a környezet átfogó fejlesztése a városi stadionnál. Csak nem 180 új és felújított parkolóhelyet hoznak létre a területen. Ezzel jelentősen bővülnek a parkolási lehetőségek. A munkálatok bontással és közműfejlesztéssel kezdődtek. Azóta megtörtént az ivóvízhálózat átépítése 350 méteren, 500 méteren pedig kiépítették a csapadékcsatornát, és a közvilágítási hálózat is elkészült, írja a nyiregyháza.hu. A területen 28 új közvilágítási kandeláper is létesül. Csak nem 2 kilométeren épültek új szegélyek, jelenleg 6000 négyzetméteren zajlik a térkövezés és a tereprendezés. Útfejlesztés is zajlik, a főbejárat előtti útszakasz a Stadion utcától a Szandra ifjúsági szállóig új burkolatot kap, a közelben körforgalom is épül. A beruházás részeként zöld területfejlesztés is zajlik. Változékonyabb időre számíthatunk Nyíregyházán és környékén a következő napokban, hiszen hidegfronti hatás érvényesülhet. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 21 fok között alakul majd. Csapadék, zivatar és eső formájában is várható az előrejelzések szerint. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz. A pollenek közül a gombák terhelése a legjelentősebb a levegőben, de a pázsit fűfélék is elérik a közepes szintet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
5: Köszönjük szépen a híreket, egy óra múlva visszavárunk újra. Július 2-a van, Sarlós Boldogasszony ünnepe, ezt Magyarországon ilyenkor tartjuk, de van, ahol május 31-ére teszik, hogy mi ennek a dátumváltozásnak az oka. El fogom mondani, de arról is szó lesz majd, hogyan használjuk a naptejet akkor, mondjuk az arcunkra, ha városnézésre indulunk.

Július 2-a van, Sarlós Boldogasszony ünnepe, amiről talán ma már annyira sokat nem hallunk, mint ez régen volt. A katolikus egyházban a vizitáció, vagyis Szűz Mária és Erzsébet találkozásának emlékére tartják a Sarlós Boldogasszony ünnepét. Az ünnep évszázadokon át fontos helyet foglalt el a keresztény naptárban. A hagyomány szerint már a 13. századtól július 2-án emlékeztek meg erről a jeles eseményről. A II. Vatikáni zsinat liturgikus reformjai azonban változást hoztak. Az ünnepet ekkor május 31-ére, a hónap utolsó napjára helyezték át, hogy jobban illeszkedjen az egyházi évrendjéhez. Ennek ellenére több országban a régi hagyomány tovább él. Magyarországon ma is július 2-án ünnepeljük Sarlós Boldogasszony napját. Az elnevezés a gabonaaratás kezdetére, vagyis a sarló használatára utal. A naphoz számos népi szokásvallási hagyomány is kapcsolódik. Sok helyen szentmisékkel, búcsúkkal emlékeznek meg az ünnepről. A hívők Szűz Mária példáját, alázatát és segítőkészségét állítják a középpontba. A vizitáció története a szeretet és az egymás iránti gondoskodás üzenetét hordozza. Ez az ünnep ma is fontos része a magyar vallási és kulturális örökségnek. Július 2-a, a mai nap így tehát nem csak egyházi emléknap, hanem a hagyományok tiszteletének és továbbadásának is szép alkalma.

0: Egy rokonom feküdt a debreceni klinika szemészetén, és elmentünk meglátogatni, és pont a gyerekosztály mellett sikerült elmenni, és nekem így földbe gyökerezett a lábam, ez jó pár évvel ezelőtt volt. Jöttek, mentek a gyerekek, és hát, mint kiderült, nagyon sok azért volt benne, mert nagyon komoly szembetegsége volt, vagy éppen szemdaganata. Manapság sokat hallunk arról, hogy a rákos megbetegedések száma egyre nagyobb, de már azért ezek jól kezelhetőek, de talán a szemdaganata megbetegedéseiről, szemtumorról nagyon keveset hallunk. Hát most ezt megpróbáljuk megfejteni. A vonal túl végén Paprika szemész, szakorvos retina specialista. Üdvözlöm, doktornő!
1: Jó napot kívánok!
0: Több daganat van, vagy jobb a diagnosztika, ezért többnek tűnik?
1: A tapasztalat az, hogy egyre több sajnos a rossz indulatú daganat is. Ugye a szem tulajdonképpen minden részén, magán a szemhéjen, a szemhéjakon, a szemzugban és ráadásul a szemgödörben is előfordulhatnak tumorok. A legnagyobb része szerencsére jó indulatú elváltozás, de vannak sajnos rossz indulatú tumorok is, amelyek ugye már műtéti eljárást igényelnek. Tehát a leggyakrabban egyébként a bőrdaganatokat látjuk, ugyanígy a szemhéjakon, a szem körüli területen. Itt a jó indulatú daganatok legtöbbször esztétikai problémát okozhatnak, és ezeknek az eltávolítása legtöbbször akkor javasolt, hogyha ezek növekednek, vagy esetleg a szemhéjak mozgását akadályozzák. Tehát nagyon sokszor anyajegyeket, szemölcsöket, ugye ezeket az úgynevezett xantelazmákat látjuk a szemhéjakon, amelyek ezek a kis sárgás zsillerakódások. Vannak vírusok által okozott kis szemhéj jóindulatú elváltozások, amelyeket követni szoktunk, illetve el is lehet távolítani, ugye többféle műtéti technika is létezik, de amit egyértelműen szoktunk javasolni, hogy kerüljön kivágásra ez a kis bőrszarvacska, ami már a bőr felszínéből kiemelkedik, ugyanis ez, ha nagyon sok napfény éri, vagy úgy önmagától is sajnos ezekből előfordulhat, hogy rossz indulatú tumor keletkezik. A rossz indulatú tumorok azok természetesen egyértelműen eltávolítást igényelnek, és ezeket feltétlenül szövettanra kell küldeni, hogy a pontos tipizálásuk megtörténjen, és ha esetleg valami plusz terápiát igényel, akkor ugye ezt időben meg tudjuk tenni. Ugye leggyakrabban a bőrön, a szemhéj körül ezek a bazaliómák, ezt szerintem mindenki ismeri. Ezek fordulnak elő, amik ugye alapvetően egy szemimalignus tumorok, ami azt jelenti, hogy hál' Istennek áttétet nem adnak, viszont helyileg akár a csontot is tönkre tudják tenni. Tehát minél kisebb az elváltozás, annál egyszerűbb az eltávolításuk. Természetesen laphák, karcinomák és minden egyéb tumor is előfordulhat, de ezt ugye a szövettan megmondja nekünk. Hogyha haladunk beljebb, akkor a szemgolyóról beszéljünk. Yeah. Tulajdonképpen a szemelőlésű felszínén levő daganatok, azokat ugye látjuk is tulajdonképpen, ezek mindig valamilyen elszíneződéssel járnak, akár a kötőhártyán leggyakrabban, ugye a szemzugban, ugye a kis anyajegyek, azok ugye ezek a barnás, sötétszínű elszíneződések, amiknek nyilván a követése nagyon fontos, és ha növekednek, akkor ezeket is el lehet távolítani műtéttel. Illetve, hogyha sokáig nem okoznak panaszt, akkor természetesen nem szabad, nem feltétlenül javasoljuk, hogy nyúljunk hozzá. De a szem belsejében is vannak ilyen jó és rossz indulatú tumorok, ugye a rossz indulatúak azok sokkal nagyobb jelentőségűek. Ezeknek az a probléma, hogy nagyon sokszor nem okoznak tünetet. Csak ha már olyan nagyra nőttek, hogy a látást károsítják, vagy látótérkiesést okoznak, ugye legtöbbször ez a melanoma, malignum, ami a bőrön is van, ez is a látóhártyán. Sajnos kialakulhat, és az a tapasztalat, hogy egyre fiatalabb korosztályban látunk ilyen tumorokat, találunk ilyen tumorokat. Nagyon fontos a terápiájukban, hogy mekkorák ezek a tumorok, ugye erre már vannak megfelelő mérési lehetőségek, szemészeti ultrahang, akkor érfestések, amik meghatározzák a tumor vérellátását, lehet szemfenéki lézer kezelés, lehet besugárzás, ilyen is van. Nem feltétlenül, kicsit kellemetlen, inkább a besugárzás az szokott a leggyakrabban ezekre a melanómákra működni, amik már inkább kellemetlenek, tehát több napos bentfekvést igényelnek, illetve hogyha olyan nagy a tumor, hogy már nincs esélye arra, hogy ezekkel a terápiákkal ezt kezelni tudjuk, akkor akár a szemgolyó eltávolítása is szóba jön, és nagyon sokszor van olyan, ugye a tumorközpont, az például itt Debrecenben van, a szemészeti tumorközpont, hogy fiataloknál, tehát 100%-os látás mellett ugye a periférián növekedett ez a tumor, és mivel olyan nagy volt, hogy más konzervatív terápiával már nem lehetett megoperálni, el kellett távolítani a szemet, és tényleg ez az évek alatt egyre fiatalabb korosztályra tevődik. Amit ugye említett a gyerekek, hát ott ugye ez a retinoblasztóma, amitől nagyon-nagyon félünk, nem csak mi is, hanem ugye a gyerekgyógyászok is, ugyanis ez egy sokszor genetikailag öröklődő, mind a két szemet érintő eltérés, rosszindulatú elváltozás.
0: Mind bizony, a kettőt?
1: Lehet, igen, mind a két szemen, és ugye itt, ha a szülőknél van ilyen elváltozás, akkor sokkal jobban oda figyelnek, ugye a neonatológusok, szemészek, mindenki az újszülött gyermekre, de legtöbbször ez igazából a lézeres terápiák ellenére is sokszor a szem eltávolítását is tehát szükségessé teszi, és rendszeres megjelenést igényel a klinikákon, nem csak a szemészeten, esetleg onkológián a további teendőt igényel, tehát ez egy nagyon-nagyon súlyos probléma a gyerekeknél, és ugye ilyenkor ez a macska szem, amikor így rávilágítunk a gyerek szemére, hogy a fényképeken szokott ez nagyon feltűnő lenni, hogy tulajdonképpen a pupilla területe az fehéren csillog egy vakunál, amikor egy fényképet csinálunk egy ilyen gyerekből, és sokszor így veszik észre a szülők, hogy ott hogy valami probléma van.
0: Én is olvastam, igen, hogy valaki posztolt egy képet a gyerekről, és valaki aláírt, hogy azonnal menjetek szemészhez.
1: Így van, ez pontosan így van. Úgyhogy ezekre is nagyon oda kell figyelni természetesen. És ami még fontos, ugye akár a szemgödörben is, tehát a szemgolyó mögötti területen is lehetnek tumorok, ugyanúgy jó és rossz indulatúak. Ezeket nehéz felfedezni általában, hogyha olyan nagyra nőnek, akkor a szemnek a diszlokációját, tehát a szemhéj, szemgolyónak az elmozdulását okozhatja, amire először, illetve szemmozgászavarokat, amire a betegek először felfigyelnek. Ilyenkor azért már sokkal, tehát ilyenkor már több képalkotó vizsgálatra is szükség lehet, hogy ezeknek a tumoroknak a méretét, kiterjedését, elhelyezkedését tudjuk detektálni, például ultrahang, CT, vagy akár az MR vizsgálat is szóba jön, és ennek megfelelően a további teendők, a további terápia elbírálása.
0: Amikor eltávolítják valakinek a szemét, akkor, hát bocsánat, most nagyon hülyeség jutott eszembe, de Kalambónak is ugye ezt láttuk, hogy akkor betettek ilyen műszemet, hogy ilyen még van.
1: Persze. Ugye nyilván az a műtét, hogy mennyi részét távolítjuk el a szem, majd csak a szemgolyót, vagy az egész orbitát, tehát az egész szemgödörben levő szöveti részeket el kell távolítani, ez a tumor típusától függ. De legtöbbször egy kötőhártya zsákot képzünk, amelyre nagyon szép ilyen műszemeket, tehát egy ilyen kis lencsét tulajdonképpen lehet behelyezni. Budapesten van külön kifejezetten ilyen műszemgyártásra szakosodott cég, akik igazából a másik szem alapján még a szivárványhártya mintázatát is meg tudják festeni. De tehát tényleg nagyon szép pek már ezek, ha lehet ilyet mondani, egy műszemre, amelyek ugye nem mindegy, hogy az ember a önérzete, tehát az, hogy érzi magát, hogy legalább hasonlít a két szem egymásra. Nyilván a mozgások ezek nem lesznek meg, de legalább kinézetre
0: azért nem ezek, lát vele, ugye? Tehát, hogy
1: hát így van. Nem, ezzel nem fognak látni, persze természetesen, de legalább esztétikailag ugye az arcszimetriát fent lehet vele tartani, úgyhogy ez egy fontos dolog ilyenkor a pszichés gondozás szempontjából
0: hát,
1: is.
0: Na, hát ez egy kemény téma volt, legközelebb azzal folytatjuk, hogy amikor az ember önként fekszik a kés alá, mert megunta a szemüvegét, akkor mi a helyzet? Köszönöm szépen!
1: Én is köszönöm szépen!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Wellness, kerti bútorok és sütögetők óriási választékban, készletről a Kertcentrumban. Csempe és Kertáruház, Nyíregyházi út 19.
0: csempekert.hu. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a legjobb

Megmondom őszintén, sokáig annyira nem vettem komolyan a fényvédelmet, mert annyira nehezen barnulok, hogy úgy alig vártam, hogy látszódjon már rajtam az, hogy hát valami fajta nap érte a testemet. Emlékszem, június közepek körül találkoztam egy ismerőssel, azt vett a jó hipó reklám, vagy Hajnika, mondom, Miki, ebben a színben van 3 szolárium, meg 4 darab napozás, csak jelzem, tehát ilyen szinten nem barnulok. Minden eset egyszer így mindig megtörténik nyáron az áttörés, és valami halvány színem lesz. Aztán, amikor véget ér a nyár, meg észrevettem mindig, hogy az arcomon megjelentek ilyen napfoltok. Na mondom, tök jó, mert nem barnulok, de a fejem meg ilyen foltos lett. Elmentem télen a kozmetikusomhoz, aki egy ilyen géppel így ezt így kiégette, csattogott a gép, büdös volt, meg minden. A lényeg, hogy utána be is sebesedett az arcom, de ezek a nagyobb foltok eltűntek a fejemről. Na hát azóta teljesen komolyan veszem a fényvédelmet, mert nem igazán akarok visszamenni egy ilyen csattogós kezelésre. Nem is a kezelés volt gáz, hanem utána, hogy tényleg ott ilyen krémmel kell kenegetni az embernek a sebes arcán. Tehát nagyon fontos, hogy tudatos legyen a bőrápolásunk, és hát ennek a legfontosabb lépése, most már nincs appelláta, ez a fényvédelem. Tehát, hogyha azt szeretnénk, hogy a bőrünk egészséges, sima, rugalmas, egységes tónusú maradjon, akkor védenünk kell a naptól. A mai modern SPF készítményekkel ez már tulajdonképpen gyerekjáték. Tehát nem kell nehéz, fehér réteget hagyó naptejekkel küzdenünk. A legújabb formulák tulajdonképpen észrevétlenül simulnak a bőrre, a napi rutinunkba is nagyon könnyen beilleszthetőek, és így óvjuk a bőrt az UV-sugárzás okozta idő előtti öregedéstől, károsodástól. Fontos viszont, hogy megtaláljuk az életmódunkhoz és az aktuális környezetünkhöz legjobban passzoló, jó minőségű termékeket. A fényvédők használata ugye nem csak a leégés és a korai bőr öregedés megelőzése miatt fontos, a túlzott UV-sugárzás a melanóma, tehát a bőránk egyik legagresszívabb formájának fő kockázati tényezője. Akik életük során 5 vagy több alkalommal már leégtek, közel kétszeresére nőhet a melanóma kialakulásának kockázata. Bőrgyógyászok ma már tehát nem csak a strandra, hanem a mindennapokra is javasolják a széles spektrumú, legalább SPF 30-as, de lehetőleg 50-es fényvédő használatát. Én is ilyet használok az arcomra, sőt van olyan, ugye, ami a BB krémek, hogy már egy kis alapozó szín is benne van, tehát tényleg ezeket fölkenjük, és teljesen jól működnek. Fontos azonban, hogyha nem a strandra, hanem mondjuk egy városnézésre, vagy egy kis sétálgatásra indulunk a meleg nyári napon, akkor is használjuk naptejet, de városit, mert hogy a jó városi naptej széles spektrumú védelmet nyújt, tehát hatékonyan blokkolja az UVA, UVB sugarakat. A textúrája gélkrém állagú vagy fluid, tehát nem nehezíti el a bőrt. Szennyeződés elleni és antioxidáns hatása is van, hiszen a városokban azért a mikroszemcsék, meg a por, meg minden ott van, tehát hogyha a fejünkön van egy olyan krém, ami ragad, akkor jól beszívja, meg beleragad a fejünkbe is a por, tehát olyan kell, ami szennyeződés ellen is védi az arcunkat, és nagyon fontos, hogy ezek a naptejek, amiket a városi használatra, tehát városnézéshez használunk például, gyorsan beszívódjanak, ne hagyjanak zsíros fény, és jól működő alapozó alap lehessen ez. Szóval érdemes mindenféleképpen utána nézni, nekünk melyik a legjobb, nem kell itt 30-as faktorral foglalkozni, jöhet ma már az 50.

csütörtökön szoktak újdonságok érkezni a hazai mozikba, természetesen ez most is így történik, de nagyon-nagyon kevés film, összesen csak 3 az, amely debütál így július 2-án. Hát az egyiknek az a címe, hogy Keserű karácsony, egy spanyol film drámáról van szó. 2004-ben kezdődik a történet, amikor is édesanyja halála után a filmrendező Elsa a munkába temetkezik, így próbálja feldolgozni a gyászt. Amikor azonban súlyos migrénye pihenésre kényszeríti, barátnőjével, Patriciával Lanzarote-ra utazik, miközben barátja a striptease táncosként és tűzoltóként dolgozó Bonifácio Madridban marad. Az elveszett alkotói lendület visszaszerzéséhez a nő egyre inkább barátai személyes nehézségeiből merít ihletet, és kisajátítja történeteiket. 2025. A szintén alkotói válsággal küzdő rendezőről új forgatókönyvén dolgozik, amelyről fokozatosan kiderül, hogy valójában ez a története. Erről szól a Keserű karácsony. Érkezik egy dokumentumfilm is, egy angol dokumentumfilm. Évente egyszer a világ minden tájáról versenyzők özönlenek egy festői skótfaluba, hogy megfőzzék a világ legjobb zab kásáját, és elnyerjék a kásafőzők legfontosabb díját. Szabad fordításban az arany spatulát. A heves, mégis baráti rivalizálásokból és a bájosan különc versenyzők történeteiből egy összetartó lelkes közösség képe rajzolódik ki. Erről szól ez a film. És végül, de nem utolsó sorban jön egy vígjáték, amelyet Olivia Wilde rendezett, és ő az egyik főszereplő is. Rajta kívül pedig ott van Penelope Cruz, Seth Rogen és Edward Norton is a stáb listán, tehát ez egy parádés szereposztás. Joe és Angela kapcsolata mondjuk így vékony jégen táncol, és az este talán az utolsó koporsó szeggel szolgál, mert hogy hivatalosak hozzájuk vacsorára a felső szomszédok, és tulajdonképpen ami rosszul sülhet el, az bizony még annál is rosszabbul alakul. Erről szól a vígjáték meghívása címe.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A világbajnokság alatt háromféle ember létezik. Aki nézi, aki kommentálja, és az, aki a pizzánkkal együtt szurkol. Pizza Mafia. 44-13-44 vagy pizzamafia.hu.
2: Boldog kővár alján kezdődik a nyár. Indulnak a boldog kői nyárestéjék. Mrs. Millicent Jean Jazz Garden a Pécsi Kúria udvarán. Room Salsa Terasz a vároldalán. Pizza, Prosecco és DJ a Terra boldog kőben. Ízek, képek, dallamok a templomkertben. Július 4-én. Vár boldog kő. Boldogkővára.hu.
3: Újra van Nyíregyházán lovasbolt.
4: Kinizsi utca 28.
3: Van itt minden. A kötőféktől villanypásztorig, tápoktól a vitaminokig, szóval minden. Mihaki lovasbolt.
4: Kinizsi utca 28.
5: Képzeld el a tökéletes nyári estét a folyóparton a kedvenc dalaiddal. Július 3-án este 8-kor a Tiszadadai Tiszapart megtelik élettel. Színpadra lép a Bagosi Brothers Company. Énekeld velünk a legnagyobb slágereket a csillagos ég alatt egy hatalmas ingyenes koncerten. Indítsd a hétvégét július 3-án Tiszadadán. A rendezvény a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával valósult meg.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
6: Kezdődik a nyári egyetem. Rangos elismerés a kórházi főigazgatónak. Beke Péter Kecskeméten folytatja. Kis Dániel vagyok. Negyedik alkalommal rendezi meg nyári egyetemét a Nyíregyházi Egyetem. A kéthetes programon külföldi ösztöndíjas hallgatók ismerhetik meg a magyar nyelvet és kultúrát. A magyar, mint idegen nyelv tanfolyamokat az egyetem oktatói tartják, a kurzusok kezdő, középhaladó és haladó csoportokban korszerű oktatási módszerekkel valósulnak meg. A 60 órás nyelvi képzést írásbeli teszt és szóbeli vizsga zárja. A tanfolyam befejező részeként a követelményeket sikerrel teljesítő hallgatók tanúsítványt kapnak. A tanulást színes programok egészítik ki. Mások mellett szatmári, valamint tokai zempléni kirándulás, skanzen és állatpark látogatás is szerepel. A résztvevők megismerhetik térségünk számos értékét és nevezetességét. Számolt be róla a Nyíregyházi Egyetem. Rangos elismerést vehetett át a Szabolcs-Szatmár Beregvár megyei oktatókórház főigazgatója. A hírről az intézmény számolt be közösségi oldalán. Azt írják, Semmelweis nap alkalmából egészségügyi dolgozókat tüntetett ki az Egészségügyi Minisztérium. Kiemelkedő szakmai és vezetői munkásságú elismeréseként Hazner Éva a Batyán-Stratmann László díjat vehette át. Beke Péter Kecskeméten folytatja. A fiatal támadó az elmúlt szezonban kölcsönben játszott a Bács-Kiskunvár megyei csapatnál. A két klub most mindenben megegyezett az átigazolásról. A KTL kivásárolta a szerződéséből a labdarúgót, így a támadó a következő idényét az MB2-es együttesnél kezdi, közölte a Nyíregyháza Spartacus. Aspari emlékeztet, a fiatal játékos tagja volt a másodosztályban bajnoki címet szerző nyíregyházi együttesnek, góljaival hozzájárult a feljutáshoz. Véget értek a műhelyi iskolai vizsgák a Bencs László szakképzőiskolában. A tanulók bolti előkészítő, pincérsegéd, szakácssegéd és szobafestőré szakmákban tettek sikeres vizsgát, számolt be közösségi oldalán a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. A fiatalok közül többen a dobbantó programból kerültek a műhelyi iskolába, miközben az alapfokú iskolai végzettségük megszerzéséért is kitartóan dolgoztak. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Változékonyabb időre számíthatunk Nyíregyházán és környékén a következő napokban, hiszen hidegfronti hatás érvényesülhet. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 21 fok között alakul majd. Csapadék, zivatar és eső formájában is várható az előrejelzések szerint. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz. A pollenek közül a gombák terhelése a legjelentősebb a levegőben, de a pázsit fűfélék is elérik a közepes szintet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
8: Friss hírek, információk egy óra múlva jönnek majd újra. Nagyon-nagyon kellemes, szép napot kívánok, tartalmas szórakozás, Szendi Hajni vagyok. Hamarosan Hofi Gézára emlékezünk. Gyerekkoromban állítólag láttam őt, de nem emlékszem. Családilag anyukám, nem tudom, a cégtől kapott 4 jegyet, első sor közepe. Ott ültünk anyu, tesóm, meg én, vártuk aput, aki jó lelkésed, de aztán megjelent, és hát Hofi egy igazi ikon. Nagyon sajnálom, hogy az emlékeimből nem tudom felidézni azt, hogy tényleg láttam őt élőben. Valószínűleg nagyon kicsi voltam még.

Hofira emlékezünk. Hofiról nagyon sok minden az embernek eszébe jut. Nekem egy gyerekkori élményem is. Anyukám vásárolt 4 darab jegyet, hogy ugye anyu, apu, tesóm és én elmegyünk Hofit nézni. Ráadásul valami vállalati jegy volt ez, tehát akkor még anyu egy cégnél dolgozott. Tök jó helyre szólt, ilyen első sor közepes, ahol az ember reflektorfényben van. És hát anyu összeszedett minket ugye az iskolából, a tesómmal. Elmentünk az előadásra, apukám meg megcsúszott a munkával, tehát már teljes teltház volt a színházterembe, anyukám meg ott ült tesómmal meg velem, mert apu még nem ért oda, de így Hofival egyszerre azért sikerült apukámnak is besétálnia. Hát kérem szépen, Hofi Géza eredeti neve Hoffmann Géza, és 1936-ban született július 2-án Budapesten. Gyermekként is tulajdonképpen már a színpadra vágyott, először lakatosként végzett azonban, nem tudom, milyen lehetett ott a hangulat a lakatos műhelybe, szóval így Hofival kalapálni azért érdekes lehetett, biztos, hogy ott is nyomta a poénokat. Aztán 1960-ban kezdte el a pályafutását, amikor a Fővárosi Operett Színházhoz szerződött, táncos, komikusként. Igazi áttörést a rádiókabaré hozott számára a 60-as évek végén. Egyedi humorával, fergeteges paródiáival, frappáns társadalom kritikájával hamar az ország egyik legnépszerűbb humoristája lett. 1970-től a Mikroszkóp színpad tagja volt, majd később önálló estjeivel járta az országot. Nem csak nevettetett, hanem szerintem az volt benne a legjobb, hogy gondolkodtatott is. És hát talán az egyik legérdekesebb dolog Hofival kapcsolatban, hogy olyan politikai szatírákat fogalmazott meg, amit annak idején azért nem illett, vagy nem lehetett egészen pontosan, de ő megtette ezt messze megelőzve a korát. Sajátos, rekettes hangja, jellegzetes előadásmódja védjegyévé vált. Ugye, hát hogy tudtam mondani ezt? Hát képzeld el, ugye mindig így kezdte, imádtam. Előadásaira lehetetlen volt annó jegyet szerezni, mindig teltház előtt lépett fel. Humorában az emberek önmagukra ismertek, ezért is szerették annyian. Művészete túlmutatott, azt hiszem kijelenthetjük a kabarén. Valódi társadalom tükör volt. Számtalan díjat kapott, köztük Jászai Mari díjat, Kossuth díjat, sőt, még a Magyar Köztársaság érdemrend tiszti keresztjét is. Budapesten hunyt el 2002. április 10-én, de legendás mondatai máig élnek a köztudatban. Egyszer például azt mondta, én nem politizálok, én csak mondom, amit gondolok. Az meg politika, hogy ugyanazt gondolják sokan.

0: Mindenből a legjobbat a 90-es és 2000-es évek slágereik közül. Ez a 103.9 Best FM.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor...

0: járok tovább.
1: Ha grill szezonról esik szó, akkor az amerikai filmekben látjuk, hogy mindig csinálnak hot dogot, amiről mindig az jut eszembe, hogy hát ez nem egy nagy vasszis, de azt vesznek egy nagy kiflit, rálegrakják ott a, nem tudom, ezt a hot dog virslit, átforgatják kétszer ketchup, mustár, majonéz, esetleg egy kis pirított hagyma, aztán csókolom, tehát ez nem kell nagy szakmai tudás, de lehet, hogy tévedek. A vonal túlvégén Friedrich Antal, séf, szia Anti.
2: Szia Hajné, köszöntöm a hallgatókat is. Hát amit látsz, akkor nem tévedsz. De ja, ez megmondom őszintén, egy elcsépelt gagyi étellé avanzsálták a tök jó hot dogot. Tehát túl lett amerikanizálódva ez a dolog, abszolút mértékben. Még anno a 19. század, de már a 15. században is készítettek kolbászt. 15. Az században is készítettek Frankfurt am Main környékén ilyen frankfurti virsliket. Akkor két kenyér vagy egy kenyérbe rakták, és akkor úgy ették. Aztán a bécsi hentesek egy kicsit továbbfejlesztették, és akkor azt mondták, ez kiflibe tök jó. És ez a főzés azért főzték sok esetben, mert az egyszerű volt, nem kellett sokat gondolkozni, de a főzés és a grillezés között pont az a dolog, hogy érzed a grillezésnél, hogy sokkal több és jobb íz jön ki ugyanabból a virsliből, vagy kolbászokból, meg egyebekből. Régen ezek a virslik húsból készültek.
1: Most már muszáj.
2: És csak húsból. A mostani virsli rengeteg, már mindenféle dolog van benne, nem tud megroblani, meg mit tudom én, fantasztikusan borzalom dolgokat tudnak összehozni, de menjünk oda vissza, hogy régen ez a virsli, ez valóban húsból volt, és egy kicsit jobban el tudjuk képzelni azt, hogy akkor nem is virsli, hanem akkor ilyen könnyebb kolbász.
1: Inkább kolbász, igen.
2: És akkor azzal kell gondolkozni, és ez a hot dog például Németországból ment át Amerikába csináltak belőle megint egy nagy sztárt, és lebutították a legegyszerűbb megoldásra, hogy egy kis tandon, egy kis meleg vízbe is meg tudják oldani. De az igazi hotdogot úgy tud elkészíteni, otthon fogod grillezni. Visszatérve a hotdogra, különben azért hotdog a neve, mert hogy is hívják erre a, hogy mondjad már ezt a tacskóra hasonlított, és akkor azt mondták, ez biztos a né, ezek a kutyahúsból készítették,
1: ma úgy néz ki.
2: És ez volt a mendemonda. És ez valószínű, hogy még van is valami alapja, mert akkor tényleg, hogyha úgy nézzük, és ezért hotdog a hotdog, különben semmi racionális döntés nincs abban, hogy a hotdog miért hotdog. De hogyha a hotdogot újraértelmezed, és amikor mondtad a pirított hagymát, akkor már alakul ez a dolog, tehát hogyha grillezzük ezt a húst, ezt a kolbászt, a virslit. Adunk hozzá különböző finom mártásokat, adunk hozzá például nagyon apró kackára vágott ecetes uborkát, adunk hozzá különböző krémek mellett ilyen szóratokat, hagymát, egyebeket, egyből jobb. És ha véletlenül még a grillen egy picit rásütsz a kiflinek a belsejére, na akkor még.
1: Igen, akkor ebben az esetben nem belerakjuk már, hogy nem kiukasztjuk, hanem ketté vágjuk.
2: Nem kiukasztjuk, hanem ketté vágjuk. Igen. Igazából ez a kiukasztás, ezt megint csak hát külföldön is lehet, hogy van ilyen, Magyarországon még gép is van hozzá, de Amerikában, ha nézed, akkor nem lyukasztják, hanem belerakják a kettévágott kiflibe.
1: Legalább a végére is jut valami szmötty, én azt imádom, hogy megveszi az ember a hotdogot, és az utolsó két falat nem már megfulladsz, mert hogy semmi nincs benne. Se szmötty, se hú, semmi. Aha.
2: Én ezek kívül még sült bacon szalonnát is, csípős paprikást, grillezett hagymát, egy csomó mindent bele tudok képzelni. Aha. És akkor már lesz egy fantasztikus, nagyon jó grill ételet, úgyhogy ha grillezni akarunk, hotdogot akarunk adni a barátainknak, meg magunknak, akkor vegyük a fáradtságot és csináljunk jót.
1: Teljesen
2: belőle.
1: Jó. Megboldogult egyetemista koromban, amikor kijöttem az egyetemről, akkor volt ott egy bódé, ahol kajákat árultak, mindig éhen akartunk halni, és mindig hotdogot ettem, mert hogy a sajtos hotdogba képzeld el, káposztát tettek.
2: Igen, nagyon jó.
1: Annyira jó volt, és mostában arra mentem, és már nincs, ez a bódé megvan, de már nincs benne káposzta, nem tudom, miért kell elrontani, ami működik.
2: Savanyított káposztával is nagyon finom, tök jó dolgokat össze. Látod, még régen volt valami, akinek volt egy kis gondolata.
1: Igen.
2: Kell
1: és füstölt sajttal adták, ami szintén annyira jó volt.
2: Abszolút, teljesen.
1: Egyet megettem, két napig nem voltam éhes. Anti, legközelebb hamburgert sütünk, köszönöm szépen.
2: Nagyon szívesen.

Amikor hőség van, akkor az ember, ha vizet lát, úgy érzi, hogy be kellene magát valahogyan pacsmagolni vízzel, tehát én, ha locsolok folyamatosan, magamra is locsolok ilyenkor a vízből, és hogyha látunk ugye egy szökőkutat egy belvárosi nagy sétánk alkalmából, ahol általában ugye belvárosokban macskakő van, vagy térkő van, tehát hőszigetek vannak, azt érezzük, hogy de jó lenne egy kicsit csobbanni, vagy legalábbis a kezünket belemártani egy szökőkútba, és utána azt a vizet magunkra kenni. Ne tegyük. Szennyezettek ezek a szökőkutak általában valami fajta baktériummal, vagy tele vannak vegyszerrel? Na nézzük is akkor a lényeget. Sohasem friss csapvíz, hanem egy zárt rendszerben folyamatosan újraforgatott víztömeg kering a szökőkutakban, amely szennyezett lehet porral, talajszemcsékkel, állati ürülékkel is. Ha nem tisztítják megfelelően, vagy nem üzemel folyamatosan, a felszínén egy úgynevezett élő réteg alakul ki, amely nyálkás, csúszós bevonatot képez, és a hagyományos technikával nem is lehet eltávolítani. Ebben a közegben a baktériumok könnyedén elszaporodnak, mert a fertőtlenítőszer nem jut el hozzájuk, és 25 fok feletti hőmérséklet a kedvező számukra, tehát nyáron hihetetlenül jól el vannak. A vízkezelésre hivatalosan használható fertőtlenítők megfelelnek ma már a szigorú minőségi követelményeknek. Éppen ezért bőr irritációt, vízketést és kiütéseket okozhatnak. Hasmenés is előfordulhat, hogyha például egy gyerek lenyeli a szökőkút vizét, vagy ha vizes kézzel megfogja a szendvicsét, amit aztán meg fog enni. Egyes a vízben található baktériumok szem- és fülgyulladást, illetve bőr irritációt is okozhatnak. A vízhálózaton keresztül a legionella baktérium is bekerülhet a szökőkút vizébe, elszaporodásának szintén kedvez ez a közeg. A legionella vízben élő baktérium, mely főként tavakban, folyókban fordul elő, de ha bejut a csatornahálózatba, bizony jól érzi magát, és ott is képes a szaporodásra. Így a szökőkútból kilövelő vízpermet belélegezve életveszélyes tüdőgyulladást is okozhat. A klímaváltozás és az ezzel járó globális felmelegedés hatásait felismerve nagyon-nagyon sokan már az önkormányzatoknál, ugye az országban azt mondták, hogy telepítenek mindenhova inkább ivókutakat a városok, települések több pontjára, hogy így tulajdonképpen legyen alternatív hűsülési lehetőségünk. Az ivókutak helyszínét egyébként ma már térképen is mutatják, érdemes megnézni.

0: a kocsiba is ezt szoktam hallgatni, amikor megyek a munkahelyre reggel.
1: Ami nagyon tetszik a Best FM-ben, hogy már családtag nálunk.
2: Nyíregyháza, kedvenc rádiója.
3: Ez a 103.9 Best FM.

Hihetetlen, hogy hogy felgyorsult körülöttünk a technikai előrelépések egész sora. Tehát ha belegondolunk abba, hogy egy ilyen 100 évvel ezelőtt a technika mit tudott, és most mi van, hát döbbenet, szerintem ilyen szágoldás technikai téren soha nem volt még az emberiség történetében. Tehát a gőzgép hozott ugye annak idején valami nagy áttörést, de hát az se így ilyen szinten. És hát ez azért jutott eszembe, mert hogyha belegondolunk, hogy az 1900-as években mondjuk hogyan készítettek az emberek fényképeket, és most ezt hogy csináljuk, akkor ég és föld a különbség. Szóval még gyerekkoromban is átgondoltuk, hogy lefényképezzünk-e valamit, vagy sem, mert hogy eleve nem láttuk, amit fotózunk, ugye elő kellett hivatni, meg ilyen filmtekercset csinálták, hogy aki profi volt, az önmaga megcsinálta az előhívást, és most pedig ott van nálunk a mobiltelefonunk, bármit, bármikor lefotózhatunk, akár 100-szor is, max a tárhelyünk fogy el, színezhetünk, mozgathatunk, eltüntethetjük a tokánkat, tehát itt mindenre van már lehetőség. És hát ennek tudatában és fényében szerintem különösen csodálatra méltó azon fotóművészek munkája, akik tényleg ott voltak a hőskorban. Hát ide kell sorolnunk André Kertészt is, aki 1894-ben született július 2-án, és a 20. század egyik legjelentősebb fotóművésze volt. A képei világszerte ismertek. Az eredeti neve Kertész Andor volt, Budapesten született, és fiatalkorában már a fényképezés iránt elkezdett érdeklődni, így meg is vette saját megtakarított pénzéből az első gépét. Kezdetben nyilván a család tagjairól, barátairól, a természet szépségeiről készített felvételeket. Bár a családja biztos megélhet és szeretett volna számára, ő egyre inkább a fényképezés felé fordult. Az első világháborúban katonaként szolgált, és a fronton is készítette a fényképeket. Ezek a képek

életében. Bár eleinte nehezen találta meg magának a helyet az amerikai fotós világban, de kitartó volt, és ez meg is hozta a gyümölcsét. Évtizedeken át dolgozott különböző magazinoknak és kiadóknak. Különösen híressé váltak torzító tükörrel készített fotói, amelyek új irányt mutattak a művészi fényképezésbe. Munkássága nagy hatással volt a modern fotóművészet fejlődésére. Képei rangos kiállításokon szerepeltek Európában, Amerikában. Idős korában végre megkapta azt a nemzetközi elismerést, amelyet tehetsége már régóta megérdemelt. Műveit ma a világ legismertebb múzeumai és gyűjteményei őrzik. André Kertész mindig hitt abban, hogy egyetlen fénykép is képes történetet mesélni. Egyszerű témáiból maradandó műalkotásokat alkotott. 1985-ben, szeptember 28-án hunyt el New Yorkban, 91 éves korában. Öröksége ma is él, hiszen fotói emberek millióit inspirálnak szerte a világon. Emlékezzünk ma André Kertészre úgy, hogy megnézzük egy pár képét a neten.

reggel 6-kor indul a napod? Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések,

0: neked, és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek. A legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék. A legjobb műsorvezetőkkel. A legjobb napodért. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A világbajnokság alatt háromféle ember létezik. Aki nézi, aki kommentálja, és az, aki a pizzánkkal együtt szurkol. Pizza Mafia. 44-13-44 vagy pizzamafia.hu.
2: Újra van Nyíregyházán Lovasbolt.
3: Kinizsi utca 28.
2: Van itt minden.
3: A kötőféktől villanypásztorig, tápoktól a vitaminokig. Szóval minden. Mihaki Lovasbolt. Kinizsi utca 28.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Nyáron sem pihennek a revizorok, rendkívüli örökbefogadási nap az állategészségügyi telepen. Olaszországban koncertezik a Cantemus. Kis Dániel vagyok. Elindultak a revizorok, országszerte megkezdte nyári ellenőrzéseit az adóhatóság. Kiemelten figyelnek a Balaton, a Velencei tó és a Tiszató térségére, de az ország más részein is felbukkanhatnak. Mondta el rádiónknak Klinzmeier Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályának vezetője.
5: A NAV a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, a strandokon és a szabadtéri rendezvényeken egyaránt vizsgálódik. Nem csak a szokásos helyszíneken, hanem vizsgálják a szezonális szolgáltatást nyújtókat is. Például a kerékpárkölcsönzőket, esküvőszervezőket, de akár a séta és élményrepülési tevékenységet végző cégeknél is. A számla nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, hogy a pénztárgépek üzemeltetésével kapcsolatban minden szabályt betartanak el.
4: Rendkívüli örökbefogadási napot rendez a Nyír VV. A Nyíregyházi Állategészségügyi Telepen pénteken meghosszabbított nyitvatartással várják azokat az érdeklődőket, akik kacérkodnak az örökbefogadás gondolatával. A gazdára váró kutyusokat egy közös séta vagy játék során bárki megismerheti jobban is. További részletek a város üzemeltető honlapján olvashatók. Olaszországban vendég szerepel a héten a Cantemus vegyeskar. Az egyhetes koncertkörúton összesen 5 város közönség előtt lépnek színpadra. A fellépések mellett városnézések, szakmai találkozók és közös kulturális események is szerepelnek a programban. Ezek lehetőséget adnak a nemzetközi kapcsolatok erősítésére és az olasz kórus kultúra megismerésére is, számolt be róla a nyiregyhaza.hu. Kiemelik, minden külföldi turné során a magyar kórus éneklés hagyományait és Nyíregyháza értékeit képviselik a nemzetközi közönség előtt. Új tárlat nyílik a Móri Zsigmond megyei és városi könyvtárban. Liminális jelenlét címmel Békési Bernadett munkái lesznek láthatók az intézményben július 9-től. A kiállítást Komor Zoltán író nyitja meg. A tárlat a könyvtár nyitvatartás idejében július végéig látogatható, közölte a Nyíregyházi intézmény. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Változékonyabb időre számíthatunk Nyíregyházán és környékén a következő napokban, hiszen hidegfronti hatás érvényesülhet. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 21 fok között alakul majd. Csapadék, zivatar és eső formájában is várható az előrejelzések szerint. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz. A pollenek közül a gombák terhelése a legjelentősebb a levegőben, de a pázsit fűfélék is elérik a közepes szintet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Friss hírek, információk egy óra múlva jönnek majd újra. Én Szendi Hajni vagyok, és hamarosan arról lesz szó, hogy állítólag nyáron másképpen kell mosni, mint télen. Ennek oka, hogy ugye a ruháink sokkal vékonyabbak. De arra a kérdésre is megpróbálok majd választ találni, hogy jó-e az, ha nyáron teletankoljuk az autónkat.

nyári meleg és a hőség kapcsán számtalan dologról beszéltem már az elmúlt napokban, például mennyi az annyi, hogyha klímával hűtjük le magunkat, hova tegyük a hűtőt, hány fokra vegyük, ugye ilyenekről is szó esett már. Most azonban azokhoz szólok, akik szoktak tankolni, elég sokan vagyunk ezzel így, a szakértők ugyanis időről időre felhívják a figyelmet, hogy nem véletlenül kapcsol le a benzintöltő állomásokon, az üzemanyagtöltő állomásokon az a bizonyos pisztoly, és hát ugye kérdés, hogy nyáron hogyan tankoljunk, mert hogy a nyári hőség Magyarországon is hát tartós folytogató volt, és lesz is még, és hát ilyenkor nyilván nem csak az emberi szervezet viselkedik másképpen, hanem bizony az autók is. A járművek működése, teljesítménye, sőt még a tankolási szokások is megváltoznak a hőség hatására. A nyári melegben a motor gyorsabban melegszik, a gumik lágyabb válnak, a klíma nagyobb terhelést kap, a hűtőrendszernek többet kell dolgoznia. A legtöbb sofőr azonban egy egészen más kérdésen akad fenn. Vajon igaz, hogy a hőségben nem szabad teletankolni az autót? A modern autók üzemanyag tartályai zárt rendszerek, amelyekben a benzin vagy a gázolaj hőmérséklete a környezet hatására változik. A folyadékok melegedés hatására kitágulnak, és ez alól természetesen az üzemanyag sem kivétel, mert hogy az is, akárhogy is nézzük, folyékony. Na nézzük a lényeget. A benzin térfogata néhány fokos hőmérséklet emelkedésnél növekedni kezd, és ha a tartály teljesen tele van, a tágulásnak nincs helye. A régebbi autóknál ez akár szivárgást vagy a tank szellőző rendszerének túlterhelését is okozhatta, de a modern járművekben inkább a párolgás és a túlnyomás jelenti a legfőbb problémát ilyenkor. A tankolás során a pisztoly automatikusan leáll, amikor a tartály eléri a biztonságos szintet, ám sok sofőr még ilyenkor is tovább tölti a tankot, hogy beleférjen még egy kis plusz. Na ez a gyakorlat hőségben különösen kockázatos, mert a benzin a magas hőmérséklet miatt gyorsabban párolog, és a gőzök a tartályban fel fognak gyülemleni. A szakértők szerint a probléma tehát nem azzal van, hogy valaki teletankol, hanem azzal, ha túl tankol. A pisztoly leállása utáni ráhúzás az, ami gondot okozhat. A modern üzemanyagtartályok úgy vannak kialakítva, hogy a benzingőzök egy része a párolgástól rendszerbe kerül, ahol aktív szénszűrők kötik meg őket. Ha a tartály túltöltődik, a folyadék eljuthat ezekbe a szűrőkbe, és károsíthatja őket. A hőségben a benzin még gyorsabban tágul, így a túltöltés hatása felerősödik. A szűrő telítődik, a rendszer hibát jelezhet, és akár drága javításra is szükség lehet. A szakemberek szerint a legnagyobb hiba az, amikor valaki a pisztoly automatikus leállása után megpróbálja csordultig tölteni a tankot, mert ezzel a jármű saját védelmi mechanizmusát tulajdonképpen megkerüli. A hőségben ráadásul nem csak a tank viselkedik másképpen, hanem maga az üzemanyag is. A benzin illékonysága nő, a párolgási veszteség nagyobb, és a tartályban lévő gőzök nyomása emelkedik. A modern autók ezt a nyomást szabályozzák, de a rendszer nem arra készült, hogy teljesen megtöltött tartály mellett extrém hőmérséklet ingadozást kezeljen. A szakértők szerint a tankolás ideális módja az, ha a pisztoly leállására hagyatkozunk és nem próbáljuk meg túltölteni a tartályt. A teletankolás önmagában nem veszélyes tehát, de a túltöltés hőségben különösen problémás lehet, és nem tesz jót az autónknak. A nyári meleg az autó más részeire is hatással van. A motor hűtőrendszere sokkal nagyobb terhelést kap, a klímakompresszora folyamatosan dolgozik, a gumik pedig gyorsabban melegszenek fel, ami befolyásolja a tapadást és a kopást. A hűtőfolyadék szintjét érdemes gyakrabban ellenőrizni, mert a rendszer ilyenkor intenzívebben működik, és a túlmelegedés komoly károkat okozhat. A klíma használata is megváltozik. A rendszer sokkal nagyobb teljesítményen működik, ami növeli az üzemanyagfogyasztást, és a motorra is extra terhelést ró. A hőségben a vezetési stílus is módosul. A sofőrök gyakran kerülik a hosszú, egy helyben állást, mert a motor ilyenkor kevésbé hatékonyan hűl, és a klíma is nehezebben tartja a kívánt hőmérsékletet.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Jön a kalóriadó, Palagi Alexander dietetikussal. Szia, Szandi, szép napot neked!
2: Szia, Hajni, neked is, és köszöntöm a kedves rádió hallgatókat.
1: Mindig beszéltek nekünk a dietetikusként ugye az okos tányérról, amin hát nagyon fontos lenne, hogy minden nap azért gyümölcsök is legyenek. 5 adag zöldséggyümölcsöt kellene egy kombóban megennünk egy nap, körülbelül fél kiló mennyiségben. Hát nem is olyan régen ugye a zöldségeket már ezzel kapcsolatban kitárgyaltuk. A helyzet a gyümölcsökkel, mert hogy szerintem az egyik legfontosabb kérdés az, hogy egyáltalán mikor együnk gyümölcsöt.
2: Igen, hát szerintem a legalkalmasabb lehet, hogyha mondjuk 10 óraira, uzsonnára iktatjuk be, vagy ebéd után desszertként. Valaki mondjuk a reggeli gabonafélék tetejére teszi, de akár palacsintába is bele lehet tenni, vagy egy süteménybe. Itt érdemes gyakrabban a friss gyümölcsöket választani, de egyébként az asztalgyümölcsök, illetve a hozzáadott cukrot nem tartalmazó konzervek is beleszámíthatnak, és amire úgy gyümölcsök is a napi elfogyasztott gyümölcs mennyiségébe.
1: Mi a helyzet a gyümölcslével? Itt azért két dologról is beszélhetünk, amit mi facsarunk, vagy amit megveszünk.
2: Igen, hát mindenképpen amúgy a legjobb az, amit mi facsarunk, de hogyha bolti gyümölcslevet veszünk, akkor arra próbáljunk figyelni, hogy 100%-os legyen, az alacsonyabb gyümölcs tartalmúak tartalmaznak hozzáadott cukrokat is. Amire még fontos figyelni a gyümölcsleveknél, hogy azért nem érdemes, vagy nem javasolt belőlük meginni egy dobozzal, tehát egy literrel egyszerre, hiszen folyékony formában tartalmaznák a cukrokat, és nagyon nagy mennyiségű cukrot tudunk bevinni egyszerre egy ilyen nagy mennyiségű gyümölcsel, ami után akár hasi panasz is jelentkezhet, a vércukorszintünk megfelbojdul, tehát érdemes korlátozni a mennyiséget, és mondjuk egy másfél decinél többet egyszerre, ne is inkább több részletben fogyasztuk el őket.
1: Én meg szoktam hígítani egy kicsit egyébként vízzel, a narancslevet például.
2: Igen, ez is tökéletes, és akkor lesz egy házi 50%-os, de az nincs, abban nincsen hozzáadott cukor.
1: Igen, így van. Ha valaki cukorbeteg vagy inzulinrezisztens, akkor szerintem teljesen természetes, hogy fél egy picit a gyümölcsfogyasztástól, mert hogyha mondjuk alanatúr, semmiféle dolgot nem pakolunk a gyümölcs mellé, csak úgy, ahogy van, megesszük, akkor pillanatokon belül érezzük azt, hogy a vércukorszintünk az egekben van. Hogyan egyen gyümölcsöt az, akinek problémája van a vércukrával?
2: Itt a kérdésben már benne is volt a válasz, hogy ha nem pakolunk mellé semmit, akkor gyorsan.
1: Mert én ezt tőletek tanultam, hogy mellé kell pakolni, és azóta eszek gyümölcsöt, igen.
2: Nagyon szuper, igen, ez így van. Tehát fontos, hogy a gyümölcsök ugye ezt a gyorsan felszívódó cukrokat tartalmazzák, hirtelen megemelik a vércukrunkat, majd leesik a vércukrunk, ez olyan, mint egy hullámvasú, és amikor visszaesik a vércukrunk, farkaséhesnek érezhetjük magunkat. Annak érdekében, hogy ezt a hullámvasút effektust elkerüljük, fontos, hogy kiegészítsük a gyümölcsöket magvakkal, túróval, sajttal, illetve összetett gabonalapú termékkel, például néhány kekszel, kis ropival, vagy mondjuk egy műzliszelettel. Ezáltal a gyorsan felszívódó szénhidrát mellé kerül lassan felszívódó szénhidrát, a sajt, túró magvak által fehérje, zsiradék, és akkor így a hullámvasút helyett már inkább egy ilyen városi kisvasútra hasonlít így a vércukor emelkedésünk.
1: És akkor ez lehet 10 órai vagy uzsona?
2: Igen, igen, ideális esetben.
1: Vagy mind a kettő, akár.
2: Igen, vagy akár ebéd után desszertnek is fogyaszthatjuk, és akkor ugye az ebédben benne lesz az összetett szénhidrát, a fehérje, a zsiradék, tehát akár ott is beilleszthető.
1: Teljesen jó. Már így fél mondattal az olajos magvakat említetted, hogy például a gyümölcs mellé jó, de hogy ezekből mennyit tegyünk, vagy hogy együnk úgy általánosságban?
2: Mindenképpen érdemes beiktatni őket az étrendbe, mert tele vannak E-vitaminnal, omega-3 zsírsavakban gazdagok. Amit még így megemlítenék, hogy a jó koleszterin szintjét tudják növelni. A jó koleszterin a HDL koleszterin, és az általában mindenkinek alacsony szokott lenni, pedig jó lenne, ha ez magas lenne. Amire figyelni kell az olajos magvakkal kapcsolatban, az az, hogy mivel olajos magvak tele vannak zsiradékkal, tehát az energiatartalmuk is magas lesz. Vannak ezek az ilyen keskeny tasakos magvak, azok általában 125 grammosak szoktak lenni. Egy ilyen tasak 1000 kalóriát tartalmaz, és ha valaki szereti, akkor szerintem ezt a mennyiséget az esti tévénézésnél vagy uzsonnára simán elfogyasztja, és az előbb-utóbb ugye a hízáshoz fog vezetni, vagy minden esetre a testtömeg megtartását megnehezíti. Az a javaslat, hogy egy zárt maréknyi legyen az egyszerre elfogyasztott mennyiség, ez nagyjából ilyen 20-25 gramm közé fog esni, az által be tudjuk vinni a pozitív, nem tudom, E-vitamint, omega 3 zsírsavakat, de nem fogunk elhívni tőlük.
1: Így legyen, köszönöm szépen!
2: Én is köszönöm!

Nem is gondolnánk, hogy nyáron egy kicsit másképpen kell mosni, hiszen nyáron néhány apró mosási hiba is elég ahhoz, hogy a ruháink kifakuljanak, károsodjanak, vagy akár gyorsabban elhasználódjanak. Na már is mondom, hogy hogyan mossunk nyáron, hogy tényleg a ruháink szépek legyenek. Sokan nincsenek tisztában azzal, hogy a nyári ruhákhoz speciális mosószerre van szükség, ezt én is most hallottam először. Olyan termékeket kell állítólag választanunk, amelyek kifejezetten színes és finom anyagokhoz valók, így megőrzzük azok élénk árnyalatát, puhasságát. Ha mosószer vásárlásakor környezetbarát opciókat részesítünk előnyben, ezzel nem csak a ruhánkat, de nyilván a bolygónkat is védjük, tehát egyszerre két legyet ütünk egy csapásra. A napfény gyorsan kifak kíthatja a ruhákat, tehát ha szeretnénk ezt elkerülni, akkor a szárításkor kerüljük a közvetlen napfényt. A nyár elengedhetetlen kellékei a fürdőruhák, amiket az apró hibák ellenére is sokan rosszul kezelnek. A klóros víz és a napfény a fürdőruhák gyors elhasználódásához vezetnek, ezért érdemes a fürdőruhákat kézzel, langyos vízben, illetve speciális mosószerrel mosni. Egyébként soha nem értettem, hogyha mosok több dolgot, miért a fürdőruha szárad meg legkésőbb, ugye? Hát az lenne a dolga, hogy kijöttem a vízből, aztán már száraz. Nyáron gyakori, hogy többet mosunk, hiszen meleg miatt gyakrabban cseréljük a ruhát, állandóan lefővünk, mint a kávé. Fontos azonban, hogy ne pakoljuk túl a mosógépet, mert így a ruhák nem tudnak rendszeresen mozogni, a mosás nem lesz hatékony. Sokan azt gondolják, minél több öblítőt adnak a mosáshoz, annál jobb illatú lesz az. Na ez nem igaz. A túl sok öblítő nem csak a ruhák szálasodását idézi elő, hanem az anyagok száraz időben ragacsossá válhatnak. Tehát olvassuk el, hogy mennyi öblítő kell a ruhákhoz, és csak annyit adagoljunk. És végül, de nem utolsó sorban, a centrifugálási sebességet is jó, ha ellenőrizzük, mert hogyha ezt helytelenül választjuk meg, az is mosási hiba. A nyári könnyű anyagoknál jobb, hogyha alacsonyabb fordulatszámot választunk, hogy elkerüljük a gyűrődést, az esetleges anyagsérüléseket. Ellenőrizzük a ruhacímkéket, amelyeket sokszor csak egy rövid forgatásban ajánlott mosni, mert hogy állítólag a címkéken még ez is rajta van.

0: kettesben a legkellemesebb.
1: Nagyon szeretem önöket, ez természetes. Nagyon szeretjük. Nagyon jó számok vannak, az információk mindig napra készek, frissek.
0: Mert a Best FM mindig ott van veled. Mindig ott van veled.

Kessét biztosítunk az életben, akit hazavisszünk, illetve az a helyre, ami felszabadult, egy másik bajba jutott állat kerülhet. Hát az lenne a jó, hogyha az állategészségügyi telepek csak ilyen átmeneti szállásként funkcionálnának, de sajnos nagyon sokszor hallunk olyat, hogy egy kutya szinte az egész életét ezeken a helyeken éli le. Na, hát reméljük holnap változások lesznek. Július 3, 8 és 18 óra között rendkívüli örökbefogadási nap lesz az állategészségügyi telepen. Ez egyébként Nyíregy Házán a Szállási út 128 szám alatt található. Július 9-én Komor Zoltán nyitja majd meg Békési Bernadett Liminális Jelenlét című kiállítását. A hely szín a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár kamara terme lesz, tehát július 9 csütörtök délután 3:30. A programok további részletei és egyébként további események megtalálhatóak a www.bestfmnyiregyháza.hu-n. Kellemes délutánt, a hírek után jön Dékán Pisti, én pedig holnap délelőtt 10 órakor újra Szendi Hajni vagyok.

fél hatkor indul a napod? Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv, és persze a legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal

0: Jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Esztefen Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Újra van Nyíregyházán Lovasbolt. Kinizsi utca 28. Van itt minden. A kötőféktől villanypásztorig, tápoktól a vitaminokig. Szóval minden. Mihaki Lovasbolt. Kinizsi utca 28.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Folytatódnak az ellenőrzések. Nyári programok a skanzenben. Zajlik a munka a stadionnál. Kis Dániel vagyok. Az adótrafipax oldalán elérhető információk szerint a szabolcs-szatmár-beregi revizorok sem pihennek a nyáron. A nyári időszakban a turisztikailag frekventált területeken, fesztiválokon, strandokon ellenőrzik a szezonális szolgáltatókat, árusokat, szálláshelyszolgáltatókat és a vendéglátóhelyeket. Nyári programok indulnak a skanzenben. Újdonságokkal készülnek a Sóstói Múzeumfaluban júliusban és augusztusban. Tudtuk meg Balogné Szűcs Zsuzsanna, területi múzeum igazgatótól.
3: A turistákat szeretnénk bemozzani Sóstó történetében, és csütörtökönként fogjuk egész július és augusztusban Krúdi nyomában tárlatvezetésre invitálni az állatkertől egészen a Sóstói Múzeumfaluig vendégeinket, mindazokat, akik beregisztrálnak, ehhez pedig a social media felületeinket kell használni. Ez egy nagyon fontos dolog, hiszen a regisztrációhoz kötjük ezt a eseményünket. A másik újdonság az, hogy minden pénteken este estézésre invitálunk minden itt, aki szeret táncolni, szeret koncertre járni, akár éjszakai tárlatvezetésen is részt szeretne venni, hiszen lesz olyan tárlatvezetésünk, amelyet egy Kossuth Díjas népzenész Pál István Szalonna fog például végigvezetni, de velünk lesz anekdótáival Pregicel Fruzsina színművésznő is, és hát lesz az Artulus Csillagászati Egyesület, tehát csillagkémlelés az éjszakában.
2: Zajlik a környezet átfogó fejlesztése a városi stadionnál. Csak nem 180 új és felújított parkolóhelyet hoznak létre a területen. Ezzel jelentősen bővülnek a parkolási lehetőségek. A munkálatok bontással és közműfejlesztéssel kezdődtek. Azóta megtörtént az ivóvízhálózat átépítése 350 méteren, 500 méteren pedig kiépítették a csapadékcsatornát, és a közvilágítási hálózat is elkészült, írja a nyiregyháza.hu. A területen 28 új közvilágítási kandeláper is létesül. Csak nem 2 kilométeren épültek új szegélyek, jelenleg 6000 négyzetméteren zajlik a térkövezés és a tereprendezés. Útfejlesztés is zajlik, a főbejárat előtti útszakasz a Stadion utcától a Szandra ifjúsági szállóig új burkolatot kap, a közelben körforgalom is épül. A beruházás részeként zöld területfejlesztés is zajlik. Változékonyabb időre számíthatunk Nyíregyházán és környékén a következő napokban, hiszen hidegfronti hatás érvényesülhet. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 21 fok között alakul majd. Csapadék, zivatar és eső formájában is várható az előrejelzések szerint. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz. A pollenek közül a gombák terhelése a legjelentősebb a levegőben, de a pázsit fűfélék is elérik a közepes szintet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: Kis pénteken is nálunk szólnak a legnagyobb dalok. Csütörtök van, másodika ez a Best FM, Déken István vagyok, és már is indulunk Nelly Furtado dalával az I'm Like a Bird után. Nézzük a legfrissebb előrejelzéseket. Hát jócskán visszaestek a hőmérsékleti adatok, hogy mi várható. Ezt derítjük mindjárt ki.

Szerintem ez a legjobb Janet dal, ez volt a Together Again, itt a legnagyobb a között ez a Best FM, jön majd Mojo-val a Chillin. Hát jó kis csinadrata volt tegnap délután, miután találkoztunk, azért itt hát volt nem semmi, dörgé is, meg szél. Na a szélből ma sincs hiány, 28 fok a hőmérőn és élénk, erős észak-észak-keleti széllel kell számolni, komolyabb lökésekkel, rolleresként, bringásként, ez nagyon nagy probléma, tartsunk megfelelő követési és oldal távolságot. Felhők jönnek, mennek, esőre leghamarabb majd éjfél környékén számíthatunk. Ennek egyébként 6%-a valószínűsége, hát nem tudom, hogy érkezik-e. Minden esetre, ha éjszakás, én azért vinnék kernyőt, és hát hozom ide a legnagyobb dalokat, méghozzá időjárási jelentésünk után. Mojo és a Chillin jön, Diazzal is mentával az újdonság, a méreg is itt a Besten.

0: is nearly done.
1: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
2: Egyszer majd úgy is az a talán.
3: A 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

A Scissor Sisters szel egy kis diszkó, méghozzá 2000-es évek közepéből I Don't Feel Like Dancing, itt a legnagyobbak között, miután a Kristál készülődik, a Sosem múlik el azonnal. Aztán előtte nézzük itt a stadion fejlesztést, mely nem záródott le a stadion felépítésével, mert itt azért a tereprendezéssel is foglalkozni kellett. Egészen pontosan parkolóhelyeket létesítenek, itt ugye elbontották a régi garázsort, átalakították a szennyvízhálózatot, hogy megfelelő legyen majd a víz elfolyás, illetve biztosított legyen, most pedig a parkoló kialakítása a cél. Egészen pontosan 180 parkolóhely épül a közműfejlesztések befejezése után. Most éppen ebben a munkálatban vagyunk, tájékozódhat a nyíregyháza.hu-n. A Kristállal folytatjuk Macy Gray és az I Try is itt velünk.

0: fütyűrészheted, dúdolhatod kedvenc dalodat.
1: Ez a Best FM, a kedvencek rádiója.

A balatoni lányok is, Chicky Dumb, Szikora Robival és a Valmarral itt a legnagyobbak között csütörtökön a Melóban. Jó munkát, kitartást kívánok ez a Best FM, nagyon szeles odakint az idő. Mi meg a folytatásban hozzuk majd a pumpálós dalokat a Gorillázzal, folytatjuk, előtte nézzük a rendkívüli örökbefogadó napot. Mindig fókuszálunk ide, hiszen látnunk kell, hogy sokan vagyunk egyedül, látnunk kell, hogy sokunknak kell egy társ, egy hűséges társ, akár négylábú kis kedvenc személyében, kutyus vagy macsak is számításba jöhet. Ezért fontos, a rendkívüli örökbefogadási nappal foglalkozzunk, mely majd harmadikán pénteken a NyírVB Nonprofit Kft. Állategészségügyi telepén lesz, ahol egész napos nyitvatartás mellett mehetünk és ismerkedhetünk, haverkodhatunk. Ennek végeredményeként akár egy új barátot is szerezhet, vagy lakótársat. Ez is azért nyilvánvalóan itt van a pakliban. Erről szól ez a kis programocska, ez a kis rendezvény, tájékozódjon a nyíregyháza.hu-n, vagy az állategészségügyi telep oldalán. Én pedig hozom a Gorillaz dalát, aztán itt lesz a Vénusz is.

Tájékoztató, elképesztő, itt is vannak csalások. A nyírségvízi RT tájékoztatja tisztelt felhasználóit és a cégeket, vállalkozásokat, hogy társaságának nevében csaló csatornatisztítók, akik a nyírségvízi RT alvállalkozóinak adják ki magukat, próbálnak jogosulatlanul pénzt kicsalni hiszékeny áldozataiktól, arra hivatkozva, hogy kitisztítják a közterületeken eldugult csatornahálózatot. A nyírségvíz ZRT a csatornahálózat tisztítására nem alkalmaz alvállalkozókat, és a közterületen lévő csatornahálózat tisztításáért nem kér külön ellenszolgáltatást. A társaság kéri, hogy amennyiben személyesen vagy telefonon ilyen módszerekkel keresik meg önöket, haladéktalanul forduljanak a rendőrséghez, illetve tájékoztassák a nyírségvíz ZRT csatornázási ágazatát.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: El is röppent egy óra, három azonnal, amikor jön majd a Pizza Mafiás játékunk itt a Best FM-en a héten. Ez már a negyedik alkalom, amikor pizzákat vihet haza. A Super Pizza menüben keres a bejegyzést Facebook oldalunkon Best FM Nyíregyháza. Én pedig majd kiegészítem a részletekkel három óra után.
0: 93.9 Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Wellness, kerti bútorok és sütögetők óriási választékban, készletről a Kertcentrumban. Csempe és Kertáruház, Nyíregyházi út 19.
0: csempekert.hu. Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Kezdődik a nyári egyetem. Rangos elismerés a kórházi főigazgatónak. Beke Péter Kecskeméten folytatja. Kis Dániel vagyok. Negyedik alkalommal rendezi meg nyári egyetemét a Nyíregyházi Egyetem. A két hetes programon külföldi ösztöndíjas hallgatók ismerhetik meg a magyar nyelvet és kultúrát. A magyar, mint idegen nyelv tanfolyamokat az egyetem oktatói tartják, a kurzusok kezdő, középhaladó és haladó csoportokban korszerű oktatási módszerekkel valósulnak meg. A 60 órás nyelvi képzést írásbeli teszt és szóbeli vizsga zárja. A tanfolyam befejező részeként a követelményeket sikerrel teljesítő hallgatók tanúsítványt kapnak. A tanulást színes programok egészítik ki. Mások mellett szatmári, valamint tokai zempléni kirándulás, skanzen és állatpark látogatás is szerepel. A résztvevők megismerhetik térségünk számos értékét és nevezetességét. Számolt be róla a Nyíregyházi Egyetem. Rangos elismerést vehetett át a Szabolcs-Szatmár Beregvár megyei oktatókórház főigazgatója. A hírről az intézmény számolt be közösségi oldalán. Azt írják, Semmelweis nap alkalmából egészségügyi dolgozókat tüntetett ki az Egészségügyi Minisztérium. Kiemelkedő szakmai és vezetői munkásságú elismeréseként Hazner Éva a Batyán-Stratmann László díjat vehette át. Beke Péter Kecskeméten folytatja. A fiatal támadó az elmúlt szezonban kölcsönben játszott a Bács-Kiskunvár megyei csapatnál. A két klub most mindenben megegyezett az átigazolásról. A KTL kivásárolta a szerződéséből a labdarúgót, így a támadó a következő idényét az MB2-es együttesnél kezdi, közölte a Nyíregyháza Spartacus. Aspari emlékeztet, a fiatal játékos tagja volt a másodosztályban bajnoki címet szerző nyíregyházi együttesnek, góljaival hozzájárult a feljutáshoz. Véget értek a műhelyi iskolai vizsgák a Bencs László szakképzőiskolában. A tanulók bolti előkészítő, pincérsegéd, szakácssegéd és szobafestőré szakmákban tettek sikeres vizsgát, számolt be közösségi oldalán a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. A fiatalok közül többen a dobbantó programból kerültek a műhelyi iskolába, miközben az alapfokú iskolai végzettségük megszerzéséért is kitartóan dolgoztak. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Változékonyabb időre számíthatunk Nyíregyházán és környékén a következő napokban, hiszen hidegfronti hatás érvényesülhet. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 21 fok között alakul majd. Csapadék, zivatar és eső formájában is várható az előrejelzések szerint. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz. A pollenek közül a gombák terhelése a legjelentősebb a levegőben, de a pázsit fűfélék is elérik a közepes szintet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

3 perccel, 3 óra után, ez már a Pizza Mafia játéka itt a Best FM-en, ma is várom, számítok figyelmére, illetve arra is, hogy keresik Facebook oldalunkon a bejegyzést, Best FM Nyíregyháza, ne feledje, itt kell hozzászólni, és a feltett kérdéshez, így tudom regisztrálni a játékba. Kezdjünk, The Wanted jön!

Igazán lazulósan kezdtük ezt a mai játékot, énekelt a The Wanted, és a folytatásban majd Magdi érkezik, a most fehérre már bekészítve. Akár egy Magdi koncert kapcsán is beszélgethetnénk, azonban nem csak jó kis Magdi koncertek vannak itt a környékünkön, hanem Kowalski, meg a Vega, vagy mondjuk Majka. Szinte mindenki az elmúlt néhány évben Nyíregyházára vagy környékünkre látogatott, így jó koncertekből nem volt hiány, a kérdés pont erre irányul. Önnek mi volt a legjobb koncert élménye, amit valaha megtapasztalhatott? Hol volt, milyen koncert volt ez? Beszélgessünk ma erről, beszélgessünk a zenékről ilyen téren. Magdi, énekeljen ide a Most Fehérre, utána a The Sound Lovers-szel, irány a diszkó is, in a Runaway. Most

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék a kirakó.

Énekelt Zola, egy nagyon különleges fickó hozta a dalt, ez volt a Sehova se passzolok, csak beszélgessünk egy kicsit most róla, ugye. A Z Plus műsorvezetőjeként ismerhettük meg, aztán egyszer csak úgy döntött, hogy jó lenne egy zenekarban lenni, akkor valahogy összefogtak nyullal, és akkor ő a diszkus karrierét egy kicsit háttérbe szorítva dobolt a bandában. Hát így kezdődött a New Level Empire karrierje, és jöttek a fesztiváldalok. Most, minthogyha külön válna egy kicsit a New Level Empire és Zola, mint szóló karrierje, ide az első dalocska, ez a Sehova se passzolok, mert itt pörgött a legnagyobbak között ez a Best FM. Jön Aura Dion, na meg majd Ákos. Még előtte koncert élmények, arra voltam kíváncsi, mi volt a legnagyobb koncert élménye. Nem is tudnék más szavakat használni, ami tényleg egy non plus ultra, vagy felrakta az ire a pontot. Ilyen koncert élményeket, koncert helyszíneket, előadókat és mindent is várok. Pizza Mafiás játékunkban ne feledj, így nyerhető meg ma is a Super Pizza menü, hogy keres a bejegyzést Facebook oldalunkon Best FM Nyíregyháza, ott meg kell keresni ezt a kérdést, és alá kommentelni, ha ezt megteszi, tudom regisztrálni. Így történik meg majd, hogy bedobom nevét virtuális kalapunkba, ahonnan majd sorsolok, és a 4 órai hírek előtt megtudjuk, hogy ki nyerte meg a Gusta és a Bolognese pizzákat, melyek már holnap akár érkezhetnek. Na nézzük hallgatói hozzászólásainkat, hogy állunk a koncert élményekkel. És már az első néhány üzenetből látszik, hogy nagyon különböző korosztályba tartozunk. Itt van például Veronika üzenete, a Fühe Fesztiválon Manuel koncert volt az eddigi legjobb, amin voltam. Ezt egyébként ő elsőként írta hozzászólásként. Halott pénz koncert, Zsanett üzenete, és elmondhatom, hogy én is voltam. Tök jó a banda, BSV és a Döndi Duo, hát hogy passzol ez a két zenekar egymáshoz, egymás mellett, talán nem tudom, de a BSV-vel talán még én is tudok azonosulni. De itt a zenekar, itt egy kis mulatozás is van már Nikolettánál. Gábor pedig még régen Ákos koncerten járt, erre emlékszik a legszívesebben, mondjuk azért Ákos koncert volt nem is olyan rég itt a belvárosban, és talán tavaly. Mindenkit is regisztráltam, pörögjenek a dalok, Aura Dion jön, aztán majd Ákossal Ember maradj, és a Staccabóval pedig jön egy kis csilingelős dalocska.

A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. I don't get up or bring me what I need, so why are we losing time? Igen, mindenből a legjobbat.

Ez volt a Star Cowboy, és folytatjuk majd a Bagosiékkal. A Fekszünk a strandon van készítve. Ha már itt járunk, akkor vannak olyan strandok egyébként, ahol koncertélményeket is lehet gyűjtögetni. Mi is voltunk egy ilyenen a hétvégén. Nem árulok el többet, ha érdeklődik, akkor keresgessen. Egyébként pedig, hát várom hozzászólásait, ugye ma is megtalálható, elérhető játékunk, a Pizza Mafia játék a Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza. Keresse itt a bejegyzést, és szóljon hozzá, mi volt a legnagyobb koncertélménye, milyen koncert volt, hol volt, kivel volt, mit csináltak, mikor jöttek haza, ott aludtak, volt egy szálloda. Egyébként pedig tök jó volt a koncert, rengetegen voltak, minden érdekel a téma kapcsán. Na nézzük a hozzászólásokat. Emerencia, az első nyíregyházi Kárpátia koncerten volt, felejthetetlen élmény, hozzáteszi gondolatait, azt meghiszem. Még te is játszik velünk, azt írja, hogy Kovanna, meg a Hooligans, talán a Hooligans az a mostani hétvégén látogat itt környékünkre. Úgy tudom, valami arató nap lesz, ahol a Hooligans lesz egyébként a sztár vendég. Ez csak így háttérinfóként. AVS, és egy nagyszerű, kedves énekest ismerhettem meg Siklósi Őrs személyében. Az üzenet Mihálytól, Korda György és Balázs Klári Erika üzenetét olvashattam. Ők egyébként az utolsó nagy koncertjükre készülnek, utána elméletileg, legalábbis ígéreteik szerint többet már nem fognak koncertezni. Hát majd meglátjuk. Minden esetre talán itt a kor már azért mindenképpen ezt sugallja, hogy ez így is lesz. Gyuri bácsi azért már nem mai gyerek. Szóval várom hozzászólásait, koncertélményeire vagyok kíváncsi. Van még idő, fél időben járunk. Üzeneteit pedig regisztrálom, így nyerhet majd a Pizza Mafia játékában szuper pizza menüt a hírek előtt. Bagosékat hallgatjuk közben, a Fekszünk a strandon pörög már. Hát ami kicsen és a Tide is High, hogy jön egy jó kis popsláger a 2000-es évek közepéből, szintén itt a Besten.

Hát én elengedtem lábas Vikit, a Margaret Island énekelt enged, hogy szabad legyek énekelt ő nekünk így, és az Outcast folytatja, érkezik a helyia. Na meg, jönnek a koncert élmények, Facebook oldalunkon megtalálja a kérdést is, melyet érdemes szemmel követni, hiszen ne feledje, ha ott válaszol a feltett kérdésre, mármint Facebook oldalunkon Best FM Nyíregyháza, akkor tudom regisztrálni a Pizza Mafia játékába, mely most itt egészen 4 óráig pörög, amikor is majd kiderül, hogy ki nyerte meg a nyereményt, a Super Pizza menüt a Gusztóval és a Bolognese pizzákkal, mert egyébként majd sorsolás útján tudunk meg, az ön feladata része, lényegében egy kis kommentelés, várom tehát hozzászólásai, durván 20 perce van, és nézzük a koncert élményeket, hallgatóink hol voltak, mit csináltak, milyen koncertekre emlékeznek vissza szívesen. Mi a legjobb koncert élmény, itt tettem fel a kérdést. Ágotta üzenetét hozom, Hooligans koncert méghozzá 24.6.15-én, aznap volt a szülinapja, felejthetetlen meglepit kapott a srácoktól, így írja. Gabriella egy Republic koncertre emlékszik vissza szívesen, gyermekkorában volt, sajnos ugye ez már azért megismételhetetlen. És itt egy gyöngyszem, Deep Purple méghozzá 19-ben Budapesten, Tünde üzenete. Aztán itt van Kata üzenete, az is nagyon tetszik, a Depeche Mode 3 éve, Ergo Csaba kedvence, és Green Day Erzsébettel, úristen, mekkora koncert lehetett ez, így várom üzeneteit. Még nagyjából 20 percig közben hozom a dalokat, méghozzá az Outcast énekel Pápai Jóci újdonságát, Fekete Tövis címmel hallgatjuk azonnal. A Facebook oldalunkon pedig továbbra is érdemes kommentelni, hiszen így tudom regisztrálni a Pizza Mafia játékát.

0: ajánlás nélkül változatosan.
1: Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en.
0: A lemezjátszóknál White Boy és vendégei.
1: Lauer, Angya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

A Fekete Tovis után egy gyors fókusz itt a játékunk utolsó perceire. Egészen pontosan 10 perce van, hogy megfogalmazza üzenetét a pizzamafiás játékunkba. A kérdést a Best FM Nyíregyháza Facebook oldalán találja. Mi volt a legnagyobb koncertélménye? Így várom üzeneteit, és látnunk kell, hogy nagyon sokféle koncerten jártunk már. Látszik, hogy a magyar zeneipar egy kicsit most már átment erre a fesztiválozásra, koncertezésre, sőt, talán most már egy kicsit fordul megint a kocka, és a fesztiválok, a nagy fesztiválok egy kicsit talán elhalóban vannak, már gondoljuk itt a Szigetre, vagy a Balaton Soundra. Szóval én is nagyon szeretek koncertre járni, mondjuk én inkább a popzenei koncerteket szoktam keresgetni, így várom üzeneteit a folytatásban. Ahogy mondtam, 10 perccel van, aztán megtudjuk, hogy ki nyert, addig pedig itt van nekünk Jacko.

0: hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: 4 óra azonnal Dani hozza a legfrissebb híreket, egy újabb férfi hang, tehát a folytatásban tőle majd tájékozódunk. Előtte pedig én hagyd tegyek pontot a Pizza Mafiás játékunk végére. Koncertélményekről beszélgetünk ebben az órában. Arra voltam kíváncsi, mi volt a legnagyobb koncertélménye, és persze hát itt még nem kerül pont a gondolat végére, mert bármilyen koncertet be lehet időzíteni a folytatásban, hiszen mondjuk a Hooligans itt a hétvégén, ha jól tudom, Tiszaeszláron, de ennek azért utána kell járjon, szóval ők itt koncertet

0: érkeznek majd. Egyébként szinte Magdi meg a Kováik itt a környéken folyamatosan elérhetőek. Én azt gondolom, hogy jó koncertekből sosincs hiány. Érdemes azért a naptárat így is megtölteni információval, aztán amire el lehet venni, akkor hadd szóljon. Voltak nagyon különleges hozzászólásaink Deep Purple, vagy éppen a Green Day, mely azért nyilvánvalóan nem semmi koncert lehetett, a Depeche Mode is azt gondolom, hogy mindenképpen megért egy estet. És akkor nézzük, hogy kire kacsintott Fortuna. Justin Timberlake 2025-06-02 Milánóban. Azt a mindenit, mekkora buli lehetett. Edit, az üzenet küldője, gratulálok, jó étvágyat kívánok a koncertélmény mellé, akkor jöjjön most két pizza, a Super Pizza menüben, mert holnaptól át is vehet. Köszönöm mindenki hozzászólását, holnap újra megpróbáljuk, most pedig számítok figyelmére, a hírek után közlekedünk.
1: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Képzeld el a tökéletes nyári estét a folyóparton a kedvenc dalaiddal. Július 3-án este 8-kor a Tiszadadai Tiszapart megtelik élettel. Színpadra lép a Bagosi Brothers Company. Énekeld velünk a legnagyobb slágereket a csillagos ég alatt egy hatalmas, ingyenes koncerten. Indítsd a hétvégét július 3-án Tiszadadán. A rendezvény a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával valósult meg.
3: Wellness, kerti bútorok és sütögetők óriási választékban, készletről a Kertcentrumban. Csempe és Kertáruház, Nyíregyházi út 19.
1: csempekert.hu. Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Nyáron sem pihennek a revizorok, rendkívüli örökbefogadási nap az állategészségügyi telepen. Olaszországban koncertezik a Cantemus. Kis Dániel vagyok. Elindultak a revizorok, országszerte megkezdte nyári ellenőrzéseit az adóhatóság. Kiemelten figyelnek a Balaton, a Velencei tó és a Tisza tó térségére, de az ország más részein is felbukkanhatnak. Mondta el rádiónknak Klinzmeier Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályának vezetője.
5: A NAV a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, a strandokon és a szabadtéri rendezvényeken egyaránt vizsgálódik. Nem csak a szokásos helyszíneken, hanem vizsgálják a szezonális szolgáltatást nyújtókat is. Például a kerékpárkölcsönzőket, esküvőszervezőket, de akár a séta és élményrepülési tevékenységet végző cégeknél is. A számla nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, hogy a pénztárgépek üzemeltetésével kapcsolatban minden szabályt betartanak el.
4: Rendkívüli örökbefogadási napot rendez a Nyír VV. A Nyíregyházi Állategészségügyi Telepen pénteken meghosszabbított nyitvatartással várják azokat az érdeklődőket, akik kacérkodnak az örökbefogadás gondolatával. A gazdára váró kutyusokat egy közös séta vagy játék során bárki megismerheti jobban is. További részletek a város üzemeltető honlapján olvashatók. Olaszországban vendég szerepel a héten a Cantemus vegyeskar. Az egyhetes koncertkörúton összesen 5 város közönsége előtt lépnek színpadra. A fellépések mellett városnézések, szakmai találkozók és közös kulturális események is szerepelnek a programban. Ezek lehetőséget adnak a nemzetközi kapcsolatok erősítésére és az olasz kórus kultúra megismerésére is, számolt be róla a nyiregyháza.hu. Kiemelik, minden külföldi turné során a magyar kórus éneklés hagyományait és Nyíregyháza értékeit képviselik a nemzetközi közönség előtt. Új tárlat nyílik a Móri Zsigmond megyei és városi könyvtárban. Liminális jelenlét címmel Békési Bernadett munkái lesznek láthatók az intézményben július 9-től. A kiállítást Komor Zoltán író nyitja meg. A tárlat a könyvtár nyitvatartás idejében július végéig látogatható, közölte a Nyíregyházi intézmény. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Változékonyabb időre számíthatunk Nyíregyházán és környékén a következő napokban, hiszen hidegfronti hatás érvényesülhet. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 21 fok között alakul majd. Csapadék, zivatar és eső formájában is várható az előrejelzések szerint. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz. A pollenek közül a gombák terhelése a legjelentősebb a levegőben, de a pázsit fűfélék is elérik a közepes szintet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
0: 4 perccel 4 óra után fókusz a közlekedésen. Ma is várok észrevételeket az utakról. 30-33-33-103.9 mantránkat jól ismerjük már. Egyébként a dalok is pörögnek, hogy lendületesen teljenek a közlekedés percei. Nickelback-kel, fotográf dallal már indulunk is.

A The Beavers csapatát hallgathattuk, a Dübörög a házi a legnagyobbak között egyébként. Ha már itt járunk, és ugye említettem múltkor, hogy összeállt újra az Emergency House, és koncertek jönnek majd a bandától, talán új dalokat is hallgathatunk, kaphatunk tőlük. Egyébként a koncert már éles, és hát nyilvánvalóan Budapesten, ha érdekes, akkor olvasson utána. A Sweetbox-szal folytatjuk az Everything's Gonna Be Alright előtt, nézzük, hogy mivel számolhat az utakon továbbra is. Korlátozások tapasztalhatóak egyes vonatok sebességét illetően, a nagy melegre való tekintettel vezetékezve egyelőre nem vonták még vissza, úgyhogy ezzel számolnia kell. 5-10 perces menetrendidő növekedéssel kell számolnia, azok egyszerű, a hőmérséklet emelkedésével a simpályák is kitágulnak egy fizikai jelenségnek következtében, így könnyen megcsavarodik, meghajlik. Nyilvánvalóan a biztonság a legfontosabb, ezért inkább mérsékelték a sebességet, olvassa a Best FM oldalán. Újabb kerékpárutak épülnek, ez is nagyon jó hír, bringázhatunk, tehát akadályok nélkül. Az első helyszín Nyíregyháza és Nagyszállás között lesz majd, ugye ott épül a körforgalom, én szerintem ezt a szakaszt kötik majd össze, aztán remélem, hogy majd Nagykállóig is eljutunk. Egyelőre ez a szakasz készülődik, és van egy másik helyszín Nyíregyháza a Kosbor utcán a meglévő gyalog és kerékpárút meghosszabbítása várható, méghozzá egy 150 méteres szakasz. Ezt fogják befejezni, itt is tovább ringázhatunk majd, és remélem, egyre többen ringáznak, hiszen nagyon jót tesz az egészségünknek, és persze hát a büdös füstös autók is talán hiebb szorulnak egy kicsit a városból, bár én is autóval járok sokszor, úgyhogy ez azért rám is igaz. Várom útinfójait, észrevételeit, 3333-1039, mantránk változatlan, használjuk az SMS és Viber falunkat is, készülünk a csak 10 percre, GLP1. Nem tudom mi ez. Ez egy új készítmény, melyet majd infóként hoz nekünk Dr. Móri Gyula. A készítmény milyen előnyök és milyen kockázatokkal jár, megtudjuk majd ezt fél ötkor. Addig itt a Sweetbox.

0: Krisztina énekel, csak 10 perc a folytatásban, GLP 1, egy új készítményről hoz infókat, Dr. Móri Gyula, Szakács Tiborral beszélgetnek és megbeszélik az előnyöket és persze a hátrányokat is. Nyilvánvalóan kutatási eredményekre támaszkodva jönnek, tehát a legfontosabb infók, egészségünk a fókuszban, tehát mindjárt. Előtte pedig egy kis autózás, egészen pontosan az utakon váró akadályról beszélgessünk. Rákóczi utca találkozásánál, ott az új utcai csomópontnál közműfelél helyreállításán dolgoznak. Kábelfektetési munkák vannak a Kisernő és a Szarvas utca találkozásánál. Itt az Adin felbontottak egy járda szakaszt, szerintem a nyírségvíz dolgozik itt, ha jól láttam. Azzal a szalaggal van körbe kerítve, itt mintha egy cső tört volna el. Egyelőre nyomásvesztés nincs, legalábbis ezt írta a feleségem. Szóval így nagyjából ezzel kell készülni, az utakon észrevételeket pedig várok a folytatásban is. 33 33 103 9.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Újra van Nyíregyházán Lovasbolt. Kinizsi utca 28. Van itt minden. A kötőféktől villanypásztorig, tápoktól a vitaminokig. Szóval minden. Mihaki Lovasbolt. Kinizsi utca 28.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig a le-

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor. A Best FM-en. Csak
2: 10 perc. Volt már adásunk, ami a GLP-1 agonistákról szólt. Ugye ezek azok a féle készítmények, amelyeket az emberek mostanában előszeretettel alkalmaznak orvosi segítséggel, súlycsökkentés és vércukor stabilizálás céljából. Tehát mindenféleképpen egy népszerű dologról van szó. Volt már egy ilyen műsorunk, amikor erről beszélgettünk. Ez a Csak 10 perc rovat, köszöntöm Önöket, Szakács Tibor vagyok, dr. Móri Gyulával beszélgetek. Szia, doktor úr! Emlékszel erre az adásra?
3: De a fogvédő miatt egy kicsit nem tudom fogalmazni, mert várom a nagy ütőket.
2: Hogyan már? Nem lesz itt ütés, de hogy nem.
3: Hát nem bizony.
2: Igen, mert hogy nekem bevallom őszintén, súlyozva a mérleg két oldalát, még mindig nem tiszta az a része, ami gátolja ezt a döntést annak a résznek az ismeretében, ami viszont pozitívumot hozhat ebbe. Tudom, elmondtad azt, hogy vannak mellékhatásai, tudom. Elmondtad azt is, hogy ha leáll az ember ezekkel a szurikkal, akkor onnantól kezdve visszahízás, és a tapasztalat azt mondhatja, hogy ezek magasabb mértékűek, de mégiscsak tud segíteni abban az értelemben az emberi szervezetnek, hogy van egy maroknyi százalék, aki viszont életmódváltással együtt kombinálja ezt az egészet, és utána fenntartja ezt az állapotot.
3: Igen, de ma megmutatjuk azt, hogy ennek mi az ára.
2: Mutatod? Te, igen. Mert ugye a harmadik generáció ugye megjelenik a GLP-1 agonistáknak a világában, és ez...
3: Új üdvöskéje, igen.
2: Igen, ez nem más, mint a RETA család.
3: Igen, igen. Retatrutid néven fut a hatóanyag maga.
2: Na.
3: Ezt kimondhatjuk, mert ez a hatóanyag.
2: Igen.
3: És ennek majd lesz egy gyógyszer neve, de...
2: Aha. Tehát ez a kombináció, amiről most beszélünk, ugye ez azt tudja, hogy két dolgot fog egyszerre csinálni. Fog egy jó lakottsági hormon bejuttatni, ugye ez a GLP-1 hormon. Ez ugye a szervezetbe kifejti a hatását, és lesz benne majd egy olyan termogenikus zsírégető faktor, ami viszont a hasi zsírt hatékonyan csökkenti.
3: Na, akkor tegyünk itt is rendet, jó? Tehát ez így részben igaz, de nem így pontos a kép. Tehát először is igen, nem kettő, hanem három hatása lesz, de mi a lényeg? Az a lényeg, hogy ezeket a hatásokat, ha összeadjuk, soha korábban nem látott mértékű testsúly csökkenés lehet velük elérni. Uh-huh. Tehát ha annyira túl szép, hogy igaz legyen, így fogalmaznék. És mit mond a mondás? Ha valami túl szép, hogy igaz legyen, akkor az nem is igaz.
2: Nálatok.
3: Hát nálunk, igen. Épeszű emberek azért inkább így élik az életet. Jó, ezeknek nagyon lényeges. Ez a gyógyszer még nem jött ki, de maga a peptid az létezik. És ugye ebből van egy csomó vita, most ebben nem menjünk bele, hogy ezt hogy lehet felírni, miért lehet felírni, a gyógyszergyárak berzenkednek, hogy hozzá lehet máshogy is jutni. Ezért ők módosítgatják majd, hogy egyszer kelljen beadni, de egyébként, ugye, ha rendszeresen viszed be az alappeptidet, akkor az működik. És egy robbanást várnak tőle ezen a piacon, és ebbe emberek milliói fognak ebbe a csapdába beleesni. És nagyon lényeges, hogy nagyon sokat tudunk már róluk. Miért? Azért, mert ahogy mondtam, orvosok ilyen összeállító patikáknak ezt fel tudják írni, ezt a peptidet tudják gyártani, mert ennek van engedélye, és innentől kezdve lehet nézni, hogy kire, hogyan hat, tehát már óriási adathalmazunk van. Tehát ezt még egyszer mondom, fontos, 503A minősítésben legyártottan meg lehet szerezni, pont.
2: Igen.
3: Tehát magyarán szólva, itt az, hogy jó minőség és egyebek és orvosi tisztaság, ez nem kérdés. És az ember gyarló, lusta és mindent akar, úgyhogy ezért lesz ilyen népszerű a rövidített nevén úgynevezett RETA.
2: De meg fog oldani egy olyan problémát nagyon sok embernél, bocsánat, ami ugye az emberiségnek jelenleg az egyik óriási gondja, ez pedig a túlsúly.
3: De nem, látszatra fogja megoldani. Nézzük már tovább. Tehát igazad van, GLP-1 hormonra hat, a GIP hormonális rendszerre hat, és a glükagonnal kapcsolatos hormonális hatásokat hozza. Tehát a GLP-1 igen, a gyomor ürülését lassítja, az inzulin termelést fokozza, kérdésem zárójelben jó ez nekünk, tartós teltségérzetet hoz, és ez az energia bevitelt csökken. Ezt a többi korábbi is tudja. Aztán ez a GIP rendszer javítja a kötőszöveti inzulin érzékenységet, több zsírt tud felvenni a zsírset. Most figyelj,
2: eddig
3: jó, amíg szedett, de mivel, ha teletömsz egy zsírsejtet, majd ezt a támogatást megszünteted, akkor a szivárgás az onnantól kezdve életveszélyes lesz, és innentől kezdve az inzulin szint reagál, nő az inzulin, ha nő a cukor, elképesztő mértékben ezt hozzá. Ezt eddig itt tartottunk, és ehhez tettek hozzá egy glukagon hatást, hogy az energiatermelést fokozzák, az alapanyagcserét fokozzák, tehát több energiát fogyasztasz. Mi lesz ebből? Nincs éjség, nincs kívánóság, tehetségérzet van, érzékenyebb külső zsírraktárak vannak, tehát tudnak nőni, és akkor az inzulin szint magasabb, de a vércukor rendebb esik, és az energia bevitel csökken, ez testsúly csökken, és energiafogyasztás nő, ez testsúly csökken.
2: Szerintem lesz egy olyan csoport, akik nem fogják tudni ezt a készítményt használni. Én elmondom, fiatal koromban én próbáltam a termogenikus zsírégetőket. Nálam olyan hatást váltott ki, nem tudom, hogy azonosultak-e vele többen, ez csak egy saját tapasztalat, hogy ugye ez felviszi a testhőt, tehát ad úgymond egy turbót a szervezetnek, edzésnél különben ezt használják különben nagyon-nagyon sokan, és engem pörgetett kegyetlenül. Tehát nekem például túldobogtatta a szívemet, én rám veszélyes volt. És azok,
3: na, én mindjárt elmondom, hogy ez hogy.
2: Igen? Tehát akkor ez valós?
3: Aha. Hogyne. Nézzük akkor szépen sorba szedve a mellékhatásokat, jó? Fáradtság fog jelentkezni. Azért, mert a szervezeted alapvetően cukorral működik, a vércukrot elkezdi lecsökkenteni, de nem billenti át a szervezetet az étkezésed miatt egy tartós ketontermelő állapotba, tehát igen, a zsírbontás nő, a cukorszint csökken, de nem elég az így bevitt energia. Ráadásul arról ne is beszéljünk, hogy óriási stresszt hoz, ahogy most te is mondtad, a szervezetbe, ami meg óriási energiaigény. Tehát energiaszintet csökken, az energiafelhasználásod ilyen szempontból nő, tehát nagyon hamar lemerül a telep, hogy így fogalmazzak, fáradtság jelentkezik. Aztán a lecsökkenő vércukor az vizeletürítést hoz, azzal rengeteg víz távozik, azzal viszont megy a nátrium, megy a kálium, megy a magnézium, tehát mennek az ásványanyagok, és ez önmagában tud komoly fáradtságot okozni ezeknek a hiány. Alvásminőség romlás, Tibi. Tehát megszakított alvás, gyakori ébredés jön, ugye ugyanazok a hatások idézik elő, ami a nappali fáradtságot, és a gyorsabb szívverés is ott van, tehát olyan, mintha éjszaka pihenés helyett maraton futnál. Aztán jönnek a gyomorbél panaszok. Hány inger, hányás, hasmenés, szorulás aztán a hasmenés után. Emellett puffadás, gázképződés, de nagyon durva, és ugye ezek a gázok, fogalmazunk úgy, hogy távoznak is, gyomorreflux, és jön egy sárkány lehelet. Tehát büdös, kénes büfögések jelennek meg.
2: Ez cukorbetegeknek is szokott lenne akkor, amikor nem jól cukorérték.
3: Kicsit más, amikor acetonos a lehelet, itt ez a zártojásra jellemző kénes szagról beszélünk. Tudnék, az emésztésed nem működik normálisan. Egyszerűen le van fékezve a rendszer. Gondolj vele, amikor dugó van egy autópályán. Tehát az történik, emésztés helyett a nagyon lassan mozgó étel rohadni kezd benned, és ez a baktérium okozta rothat valami, ez az, ami ezt a büdös
2: befögést hozza. Most megint összeraksz nekünk itt mindent, és most már megint problémám van, mert a múltkor annyira feldobtál, hogy annyira jó lesz.
3: Mindig nem mondtam, hogy jó lesz, én azt mondtam, hogy időszakosan jó lehet, de mondom, most utána néztem pontosan, hogy milyen áll.
2: Tök lelkes voltál, Gyula.
3: Várjál,
2: le fogja vinni
3: a hasizsírt, minden. Soha, nem. Én erre soha nem vagyok. Az életmódváltásról is nagyon lelkes vagyok, és azt meg lehet reta nélkül is csinálni. Egy-egy különleges esetben segíthet a reta, de ez szerintem egyáltalán nem pálya. Most pedig egyre kevésbé gondolom, hogy pálya. Tibi, a tanulmányokban láttam olyat, most figyelj, hogy a betegnek ugye folyamatos hány ingere volt, aztán ez sajnos eljutott a hányásig. Tudod, mit hányt ki?
2: Nem.
3: A 3 nappal azelőtt megevett étel.
2: Az
3: tehát
2: baj.
3: 3 nap múlva az étel még ott ült a gyomrában. Biztos, hogy ezt akarod csinálni? Száraz száj, megyek tovább, mert már lesokkollak. Száraz száj, nyálmirigyek, nyálterműése csökken. Persze ezekre mindegyikre lehet gyógyszert adni, a hányinger ellen, a vez ellen, az az ellen.
2: Hát csak utána most oké, tehát van egy jó hatás, igen, és majd szedünk rá ötféle gyógyszert így megint. Van.
3: És akkor a vázizomra izomgörcsök, ízületi fájdalom, izomvesztés, izzadó test. Tehát ha nem eszel elég fehérjét, onnantól kezdve elkezd csökkenni az izomzatod. Mindenkinél volt izomcsökkenés. Még annál a kollégánál is, aki ezt mérte és csinált belőle egy tanulmányt. Tehát az izom az az életed, ugye? Ha az izom csökken, akkor a várható élettartamod is csökken. Tehát mivel fizetsz a testsúly csökkenésért, Tibi? Évekkel az életedből. És akkor eljutottunk az emelkedett pulzushoz. Én most itt csináltam egy számítást, jó? Tehát most van egy olyan, és ez már könyvekben is megjelent szakemberektől, van egy olyan elképzelésünk, hogy bizony valószínűleg mindannyian azonos számú dobbanási képességgel rendelkező szívvel születünk. És ezzel a dobbanással.
2: Ha ezt elkezdik pörgetni, akkor ugye világos, hát, hogy szakítjuk a cédulát.
3: De figyelj, 84-88-as pulzussal éltem. Nagyjából 3,8 millió dobbanást vitt le a szívem. Aztán életmódváltás, testsúlycsökkenés, mozgás és társai, most 54-55-ös pulzussal élek. Ez másfél millió dobbanást nyertem havi szinten, tehát én egy 18 milliót éves szinten, tehát éves szinten 7,8 hónap megtakarításom van. Tetszik érteni? A retának az elismert, hangsúlyozom, az elismert pulzus növelő hatása az nagyjából 10 beütés per perc. Jó, az az orvos, aki megcsinálta saját magán, neki a 48-as pulzusa ment föl 90 fölé. De számoljunk a 10-zel, nem a 40-nel, a 10-zel. Na akkor testhő, stb. Ami a lényeg, hogy éves szinten 5,2 millió dobbanással fog a retától, ha csak 10 pluszt számolunk, többet dobogni a szíved, akkor igazából ez 2,25 század hónapot veszítesz éves szinten az életedből. Tessék szíves lenni ezen elgondolkodni egy
2: gáz,
3: kicsit.
2: Nem éri meg.
3: Na ugye, aztán van olyan, hogy allodínia, ez azt jelenti, hogy fájdalmas lesz a bőröd, mert a glükagon rendszer a bőrhöz is köthető igazából, és olyan, mintha leégtél volna, nem tudsz fölvenni egy inget, semmit az ég adta világon. Epekőképződés, hasnyálmirigyoldás, mind ott van. Na, ezek után akarsz még retált szúrni?
2: Én nem.
3: Hát akkor tudsz életmódot váltani, bebizonyítottad, hogy ezzel működik, gyönyörűen elértél mindent, belustultál, nem baj, kapd össze magad és csináld meg újra. De nem kell hozzá a reta.
2: Bocsánat.
3: Minek? Nem adok.
2: Nem vágtam technikai hátraarcot, emberek által felvetett probléma mellé állok, mert az embereket is képviselni kell a műsorban, ez nem azt jelenti, hogy én bármin változtattam.
3: De tudom, hogy szemezel vele, hát
2: igen.
3: Ismerlek bármit.
2: Engem is érdekelnek a könnyebb utak, Gyula, mert ember vagyok, ugyanúgy, mint téged is, persze, természetes.
3: Igen. Engem csak akkor érdekelnek a könnyebb utak, ha azok jó irányba visznek, és mindent pozitívan hoznak.
2: Uh-huh. Jó.
3: Tehát a könnyebb úton el tudok sétálni A-ból B-be, de a nehezebb úton meg sokkal jobb a hatása. Tehát én
2: azért most gyorsan elbúcsúzunk, de majd ne tedd le a telefont, jó? Na, köszi. Szép napot neked, szia.
3: Elhúzt.
1: Csak 10 perc. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en. Csak 10 perc.

Nem, nem vagyunk olyanok, mint a Pató Pál úr. Nem majd, hanem már most jönnek az útinfók, melyeket igazából önök küldtek nekem. Üzenet formájában nézzük, hogy mi van még, amire készülni kell. Hallgatunk egy 4-es karamborról számol be méghozzá a Bethlen Gábor utca, Rákóczi utca találkozásánál, és hát le is zárták az utat, úgyhogy itt mindenképpen kerülnie kell. Egyébként utána jártam az infohiteles óvatosan. Rendőrökről is info, debreceni úti felüljáró, nem tudom, hogy mérnek-e, óvatosan. Üzenetek felől ennyi, de azért látnunk kell, hogy van baj, bőven gazdagon ott a Mezi utca ez. Szóval itt nagyon figyelmesen le van zárva az út, tehát ahogy már említettem. Észrevételeket pedig várok a folytatásban is 33-33-309. Have it on the boys, és egy kis 2000-es évek eleje. Now that we found love, egyébként ez a dal volt a Randy Guru végén. Super Stereo-val, Bent a neved, mindjárt.

Ők voltak a Have a Day on the Boys és a Now That We Found Love itt a legnagyobbak között, aztán hát muszáj, hogy csalásokról beszéljünk, egy kis közszolgálata Nyírségvíz ZRT házatájáról. A Nyírségvíz ZRT tájékoztatja tisztelt felhasználóit és a cégeket, vállalkozásokat, hogy társaságának nevében csaló csatornatisztítók, akik a Nyírségvíz ZRT alvállalkozóinak adják ki magukat, próbálnak jogosulatlanul pénzt kicsalni hiszékeny áldozataiktól, arra hivatkozva, hogy kitisztítják a közterületeken eldugult csatornahálózatot. A Nyírségvíz ZRT a csatornahálózat tisztítására nem alkalmaz alvállalkozókat, és a közterületen lévő csatornahálózat tisztításáért nem kér külön ellenszolgáltatást. A társaság kéri, hogy amennyiben személyesen vagy telefonon ilyen módszerekkel keresik meg önöket, haladéktalanul forduljanak a rendőrséghez, illetve tájékoztassák a Nyírségvíz ZRT csatornázási ágazatát. Elképesztő, ugye? Hát ilyenek is vannak. Szuper sztereóval folytatjuk, hogy a dalok kerüljenek a

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Friss hírek a folytatásban, Danitól itt a Best FM-en, mi megnézzük, hogy mi a helyzet a Brent olaj házatáján. A mai napra egy kis drágulást kellett hozzak tegnap, akkor 4-jel, a benzin 4-jel pedig a gázolaj drágult, és úgy látszik, hogy a pénteki tendencia is ez. Igazából akkor majd 3 forinttal a benzin, és 3 forinttal drágul a gázolaj. A drágulást a tegnapi forint gyengülése okozta, akkor 312 forintra is felkúszott egy USA dollár. Most van egy kis kompenzálódás, 309-en állunk, a Brent olaj 72 dollár alá esett, 72 dollár 43 cent, ez nagyon jól hangzik. Remélem, hogy a tendencia akár a forint, akár a Brent olaj kapcsán folytatódik, és újra majd egy kis csökkenést hozhatok hírként, aztán pedig a stagnálásban kiegyezzünk, hát így legyen. Egyébként a benzin most 5,88, a gázolaj 5,93-ért tankolható, ez azért nagyon jó ár. Nyugodtan elmondhatjuk, hol tankoljak.hu. Itt talál még infókat, most pedig hírek.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Boldog Kővár alján kezdődik a nyár. Indulnak a Boldog Kői nyárestéjék. Mrs. Millicent Jean Jazz Garden a Pécsi Kúria udvarán. Rum, szalsza terasz a vároldalán. Pizza, prosecco és DJ a Terra Boldog Kőben. Ízek, képek, dallamok a templomkertben. Július 4-én. Vár Boldog Kő. Boldogkővára.hu.
3: Wellness, kerti bútorok és sütögetők óriási választékban, készletről a Kertcentrumban. Csempe és Kertáruház, Nyíregyházi út 19.
4: csempekert.hu.
5: Gyertek a Kineszilhez, ahol szakemberek várnak. Notebookok, navigációk, PC-k, javítás, tonertöltés.
6: Kineszil számítástechnika.
5: Technika. Nyíregyháza, Incédi sor 17. Telefon 42-es körzet 786-266. www.kineszil.hu. Kineszil.hu.
7: A világbajnokság alatt háromféle ember létezik. Aki nézi, aki kommentálja, és az, aki a pizzánkkal együtt szurkol. Pizza Mafia 44-13-44 vagy pizzamafia.hu.
8: Képzeld el a tökéletes nyári estét a folyóparton a kedvenc dalaiddal. Július 3-án este 8-kor a Tiszadadai Tiszapart megtelik élettel. Színpadra lép a Bagosi Brothers Company. Énekeld velünk a legnagyobb slágereket a csillagos ég alatt egy hatalmas, ingyenes koncerten. Indítsd a hétvégét július 3-án Tiszadadán. A rendezvény a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával valósult meg.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
9: Folytatódnak az ellenőrzések. Nyári programok a

0: Az emberben zajlik a munka a stadionnál. Kis Dániel vagyok. Az adó Trafipax oldalán elérhető információk szerint a szabolcs-szatmár-beregi revizorok sem pihennek a nyáron. A nyári időszakban a turisztikailag frekventált területeken, fesztiválokon, strandokon ellenőrzik a szezonális szolgáltatókat, árusokat, szálláshelyszolgáltatókat és a vendéglátóhelyeket. Nyári programok indulnak a Skanzenben. Újdonságokkal készülnek a Sóstói Múzeumfaluban júliusban és augusztusban. Tudtuk meg Balogné Szűz Zsuzsanna, területi múzeum igazgatótól.
1: A turistákat szeretnénk bemozzani Sóstó történetében, és csütörtökönként fogjuk egész július és augusztusban Krúdi nyomában tárlatvezetésre invitálni az állatkertől egészen a Sóstói Múzeumfaluig vendégeinket, mindazokat, akik beregisztrálnak, ehhez pedig a social media felületeinket kell használni. Ez egy nagyon fontos dolog, hiszen a regisztrációhoz kötjük ezt a eseményünket. A másik újdonság az, hogy minden pénteken este estézésre invitálunk mindenkit, aki szeret táncolni, szeret koncertre járni, akár éjszakai tárlatvezetésen is részt szeretne venni, hiszen lesz olyan tárlatvezetésünk, amelyet egy Kossuth díjas népzenész Pál István Szalonna fog például végigvezetni, de velünk lesz anekdótáival Pregicel Fruzsina színművésznő is, és hát lesz az Artulus Csillagászati Egyesülete csillagkémlele is az éjszakában.
0: Zajlik a környezet átfogó fejlesztése a városi stadionnál. Csak nem 180 új és felújított parkolóhelyet hoznak létre a területen. Ezzel jelentősen bővülnek a parkolási lehetőségek. A munkálatok bontással és közműfejlesztéssel kezdődtek. Azóta megtörtént az ivóvízhálózat átépítése 350 méteren, 500 méteren pedig kiépítették a csapadékcsatornát, és a közvilágítási hálózat is elkészült, írja nyíregyháza.hu. A területen 28 új közvilágítási kandeláper is létesül. Csak nem 2 kilométeren épültek új szegélyek, jelenleg 6000 négyzetméteren zajlik a térkövezés és a tereprendezés. Útfejlesztés is zajlik, a főbejárat előtti útszakasz, a Stadion utcától a Szandra ifjúsági szállóig új burkolatot kap, a közelben körforgalom is épül. A beruházás részeként zöld területfejlesztés is zajlik. Változékonyabb időre számíthatunk Nyíregyházán és környékén a következő napokban, hiszen hidegfronti hatás érvényesülhet. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 21 fok között alakul majd. Csapadék, zivatar és eső formájában is várható az előrejelzések szerint. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz. A pollenek közül a gombák terhelése a legjelentősebb a levegőben, de a pázsit fűfélék is elérik a közepes szintet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: 5 óra is elmúlt, most is nálunk szólnak a legnagyobb dalokat, utolsó 60 percünket indítva érkezik Alia és a Trigen elsőként, aztán majd Berkes Oliver is hoz egy sikert. A szél az most már mérséklőben, a hőmérséklet 25 fok környékén, jól esett ez a kis visszaesés, valljuk be. Best FM.

Ők voltak az Oasis, pörgött a Wonderwall itt a legnagyobbak között, aztán Péter Fibori, meg Geszti Péter énekel, az első közös daluk a Beléd estem, ez van, valamint a Folt szerencsém bemutatni az újdonságot, most azonban nem ez jön, hanem az éjszakai vagy esti úszójegy, méghozzá 18.30 után, aki egy kicsit inkább ebben az időpontban tud menni úszkálni, vagy akkor van ideje kikapcsolódni, esetlegesen vonza ennek a misztériuma, akkor ezzel is érdemes számolni, készülni, megtalálja a hírt a nyíregyháza.hu-n, vagy az élményfürdő oldalán, egyébként július 1-től lesznek ezek a kedvezményes esti jegyek. Úszkálás után jöjjenek a darok, akkor itt van Geszti Péter és Péter Fibori közösében a Beléd estem, ez van, aztán French Affair-rel és Art Avenue-val is találkozunk ebben a trióban.

A zenéten túl talán most nem így érezzük magunkat, amikor meglátjuk a hírt a Best FM oldalán, hogy jön az újabb uniós szabályzás, talán nem feltétlenül örülünk neki, de értjük a mi voltját. Minden EU-n kívülről érkező 150 euró alatti értékű csomagban lévő áruféleségek után július 1-ével, tehát tegnappal 3 eurós vámot kell fizetni, mely, ahogy mondom, szabályzás már életbe lépett. A NAV szóvivője közölt az összeget nem csomagonként, hanem az egy csomagban található termékkategóriák után kell megfizetni. Tájékozódjon tovább a Best FM oldalán, minden kiegészítést megtalál. Itt a Fugees és a kis 90-es évek Killing Me Softly, aztán Oliver from Earth-tel. Jön a lófejű!

sem maradhat ki a jóból. Jöjjenek a Best FM DJ-i, akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Angya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Itt énekelt nekünk a Naughty Boy, aztán a Nagy Bogival várakozunk, illetve hát hozom a legfrissebb időjárási adatokat fókuszban a hétvége, kapujában a péntek, ami már időjárásunk szempontjából jobbnak bizonyul. Lassan elhalad a front, az erős szél pedig még egy kicsit marad, de már veszít az erejéből. A reggel perceiben 18 fokot mérhetünk, mérsékelt északi északkeleti széllel, újra 20 fok alá esett, tehát a reggel is tart, aztán mérsékelt lesz a szél a nap túlnyomó részében, egy lépcsővel leszünk jobb, mint ma. Hát én azt talán nem mondanám túl jónak, legalábbis így a nyár közepén ez annyira nem a leginkább strandidőnek megfelelő. Egyébként 31-32 fok alakulhat a legmelegebb órákban, úgyhogy talán nem lesz olyan rossz ez az északkeleties szél. Pénteken elviselhető, szombatra pedig remélem, hogy azért javulnak a hőmérsékleti adatok, de hát arról majd holnap beszélünk. A nap túlnyomó részében zavartalan lesz a napsütés, egész jó lesz már ez a péntek. Na nézzük, mit rejt a kalendárium, holnap már ugye 3-a, Soma, Kornél, Tamás, ők ünneplik névnapjukat, Tom Cruise születésnapján, egyébként 64 éves lesz. Boldog névnapot, jó ünneplést kívánok mindenkinek, és már is hozom a dalokat, nem állunk meg, Nagy Bogival folytatjuk, várni rád dala után a Madison Avenue klub sikere, Don't Call.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Ezek pedig már az utolsó másodpercek, 6 óra azonnal érkezik a Night Shift diszkó dalokkal a következő két órában megszakítás nélkül. Között egy kis hír majd Danitól, ennyi mindösszesen, szóval érdemes itt maradni, hangerőt fel a délutánosoknak tútéra, aztán holnap újra találkozunk, a péntek is a miénk a délutánban. Én nagyon számítok figyelmére is, várom, hogy találkozunk. Dékán István vagy.

0: Ők viszont hallásra.
1: 103.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A világbajnokság alatt háromféle ember létezik. Aki nézi, aki kommentálja, és az, aki a pizzánkkal együtt szurkol. Pizza Mafia. 44-13-44 vagy pizzamafia.hu. Újra van Nyíregyházán Lovasbolt. Kinizsi utca 28. Van itt minden. A kötőféktől villanypásztorig, tápoktól a vitaminokig. Szóval minden. Mihaki Lovasbolt. Kinizsi utca 28.
1: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Kezdődik a nyári egyetem. Rangos elismerés a kórházi főigazgatónak. Beke Péter Kecskeméten folytatja. Kis Dániel vagyok. Bevezetik a 100 000 forintos iskola kezdési támogatást, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, ezt egyelőre a meglévő szociális jogosultságokhoz kötik. Az első részletet augusztus végig utalják, a másodikat ősszel, utalvány formájában kapják meg az érintettek. A kormány emellett visszanevezi a vármegyéket megyékre, a főispánokat pedig kormány megbízottakra. A kormány szóvivői tájékoztatón az is elhangzott, ősszel kezdődhet az ügynökakták nyilvánosságra hozatala, és 4 energetikai törvény módosítását is kezdeményezik. Ezzel egyebek mellett megkönnyítik a szélerőművek építését az országban. Negyedik alkalommal rendezi meg nyári egyetemét a Nyíregyházi Egyetem. A kéthetes programon külföldi ösztöndíjas hallgatók ismerhetik meg a magyar nyelvet és kultúrát. A magyar, mint idegen nyelv tanfolyamokat az egyetem oktatói tartják, a kurzusok kezdő, középhaladó és haladó csoportokban korszerű oktatási módszerekkel valósulnak meg. A 60 órás nyelvi képzést írásbeli teszt és szóbeli vizsga zárja. A tanfolyam befejező részeként a követelményeket sikerrel teljesítő hallgatók tanúsítványt kapnak. A tanulást színes programok egészítik ki. Mások mellett szatmári, valamint tokai zempléni kirándulás, skanzenés állatpark látogatás is szerepel. A résztvevők megismerhetik térségünk számos értékét és nevezetességét, számolt be róla a Nyíregyházi Egyetem. Rangos elismerést vehetett át a Szabolcs-Szatmár Beregvár megyei oktatókórház főigazgatója. A hírről az intézmény számolt be közösségi oldalán. Azt írják, Semmelweis nap alkalmából egészségügyi dolgozókat tüntetett ki az egészségügyi minisztérium. Kiemelkedő szakmai és vezetői munkásság elismeréseként Hazner Éva a Batyán-Stratmann László díjat vehette át. Beke Péter Kecskeméten folytatja. A fiatal támadó az elmúlt szezonban kölcsönben játszott a Bács-Kiskun vármegyei csapatnál. A két klub most mindenben megegyezett az átigazolásról. A KTL kivásárolta a szerződéséből a labdarúgót, így a támadó a következő idényét az MB2-es együttesnél kezdi, közölte a Nyíregyháza Spartacus. Aspari emlékeztet, a fiatal játékos tagja volt a másodosztályban bajnoki címet szerző nyíregyházi együttesnek, góljaival hozzájárult a feljutáshoz. Változékonyabb időre számíthatunk Nyíregyházán és környékén a következő napokban, hiszen hidegfronti hatás érvényesülhet. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 21 fok között alakul majd. Csapadék, zivatar és eső formájában is várható az előrejelzések szerint. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz. A pollenek közül a gombák terhelése a legjelentősebb a levegőben, de a pázsit fűfélék is elérik a közepes szintet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a

Ez a Night Shift minden este White Boy-jal. A Best FM-en. Megadjuk a város ritmusát. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza, kedvenc rádiója.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Nyáron sem pihennek a revizorok, rendkívüli örökbefogadási nap az állategészségügyi telepen. Olaszországban koncertezik a Kantémusz. Kis Dániel vagyok. Elindultak a revizorok, országszerte megkezdte nyári ellenőrzéseit az adóhatóság. Kiemelten figyelnek a Balaton, a Velencei tó és a Tisza tó térségére, de az ország más részein is felbukkanhatnak. Mondta el rádiónknak Klinzmeier Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályának vezetője.
3: A NAV a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, a strandokon és a szabadtéri rendezvényeken egyaránt vizsgálódik. Nem csak a szokásos helyszíneken, hanem vizsgálják a szezonális szolgáltatókat.

0: szolgáltatást nyújtókat is, például a kerékpárkölcsönzőket, esküvőszervezőket, de akár a séta és élményrepülési tevékenységet végző cégeknél is. A számla nyugtadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, hogy a pénztárgépek üzemeltetésével kapcsolatosan minden szabályt betartanak el.
1: Rendkívüli örökbefogadási napot rendez a Nyír VV. A Nyíregyházi Állategészségügyi Telepen pénteken meghosszabbított nyitvatartással várják azokat az érdeklődőket, akik kacérkodnak az örökbefogadás gondolatával. A gazdára váró kutyusokat egy közös séta vagy játék során bárki megismerheti jobban is. További részletek a város üzemeltető honlapján olvashatók. Olaszországban vendég szerepel a héten a Cantemus vegyes kar. Az egyhetes koncert körúton összesen 5 város közönség előtt lépnek színpadra. A fellépések mellett városnézések, szakmai találkozók és közös kulturális események is szerepelnek a programban. Ezek lehetőséget adnak a nemzetközi kapcsolatok erősítésére és az olasz kórus kultúra megismerésére is, számolt be róla a nyiregyháza.hu. Kiemelik, minden külföldi turné során a magyar kórus éneklés hagyományait és Nyíregyháza értékeit képviselik a nemzetközi közönség előtt. Új tárlat nyílik a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtárban. Liminális jelenlét címmel Békési Bernadett munkái lesznek láthatók az intézményben július 9-től. A kiállítást Komor Zoltán író nyitja meg. A tárlat a könyvtár nyitvatartás idejében július végéig látogatható, közölte a Nyíregyházi intézmény. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Változékonyabb időre számíthatunk Nyíregyházán és környékén a következő napokban, hiszen hidegfronti hatás érvényesülhet. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 21 fok között alakul majd. Csapadék, zivatar és eső formájában is várható az előrejelzések szerint. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz. A pollenek közül a gombák terhelése a legjelentősebb a levegőben, de a pázsit fűfélék is elérik a közepes szintet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy újabb óra

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Folytatódnak az ellenőrzések, nyári programok a skanzenben, zajlik a munka a stadionnál. Kis Dániel vagyok. Az adó Trafipax oldalán elérhető információk szerint a Szabolcs-Szatmár-Beregi revizorok sem pihennek a nyáron. A nyári időszakban a turisztikailag frekventált területeken, fesztiválokon, strandokon ellenőrzik a szezonális szolgáltatókat, árusokat, szálláshely szolgáltatókat és a vendéglátóhelyeket. Nyári programok indulnak a skanzenben. Újdonságokkal készülnek a Sóstói Múzeumfaluban júliusban és augusztusban. Tudtuk meg Balogné Szűz Zsuzsanna, területi múzeum igazgatótól.
3: A turistákat szeretnénk bevonzani Sóstó történetében, és csütörtökönként fogjuk egész július és augusztusban Krúdi nyomában tárlatvezetésre invitálni az állatkertől egészen a Sóstói Múzeumfaluig vendégeinket, mindazokat, akik beregisztrálnak, ehhez pedig a social media felületeinket kell használni. Ez egy nagyon fontos dolog, hiszen a regisztrációhoz kötjük ezt a eseményünket. A másik újdonság az, hogy minden pénteken este estézésre invitálunk mindenkit, aki szeret táncolni, szeret koncertre járni, akár éjszakai tárlatvezetésen is részt szeretne venni, hiszen lesz olyan tárlatvezetésünk, amelyet egy Kossuth Díjas népzenész Pál István Szalonna fog például végigvezetni, de velünk lesz anekdótáival, pregi

0: Szelf Ruzsina színművésznő is, és hát lesz az Artulus Csillagászati Egyesület, tehát csillagkémlelés az éjszakában.
1: Zajlik a környezet átfogó fejlesztése a Városi Stadionnál. Csaknem 180 új és felújított parkolóhelyet hoznak létre a területen. Ezzel jelentősen bővülnek a parkolási lehetőségek. A munkálatok bontással és közműfejlesztéssel kezdődtek. Azóta megtörtént az ivóvízhálózat átépítése 350 méteren, 500 méteren pedig kiépítették a csapadékcsatornát, és a közvilágítási hálózat is elkészült, írja a nyíregyháza.hu. A területen 28 új közvilágítási kandeláper is létesül. Csaknem 2 kilométeren épültek új szegélyek, jelenleg 6000 négyzetméteren zajlik a térkövezés és a tereprendezés. Útfejlesztés is zajlik, a főbejárat előtti útszakasz a Stadion utcától a Szandra ifjúsági szállóig új burkolatot kap, a közelben körforgalom is épül. A beruházás részeként zöld területfejlesztés is zajlik. Változékonyabb időre számíthatunk Nyíregyházán és környékén a következő napokban, hiszen hidegfronti hatás érvényesülhet. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 21 fok között alakul majd. Csapadék, zivatar és eső formájában is várható az előrejelzések szerint. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz. A pollenek közül a gombák terhelése a legjelentősebb a levegőben, de a pázsit fűfélék is elérik a közepes szintet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

0: Jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne a magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádió.
2: A tíz zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlésvilágomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
4: Munkahelyen is, otthon is, nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkánban vagyok, és titeket hallgatlak.
5: Mert a Best FM mindig ott

0: Azért szeretem a Best FM-et, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon jó, imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Best FM.

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól jók a zenék,

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat. Hey, what's wrong with you?
1: You're looking kinda down for me. Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Sokan hallgatják szerintem. Maga a zene, tehát nem unalmas.
2: Munkahelyen ezt hallgatjuk meló közben.
3: Imádjuk, ennyi. Szeretjük.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Kezdődik a nyári egyetem. Rangos elismerés a kórházi főigazgatónak. Beke Péter Kecskeméten folytatja. Kis Dániel vagyok. Bevezetik a 100.000 forintos iskola kezdési támogatást, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, ezt egyelőre a meglévő szociális jogosultságokhoz kötik. Az első részletet augusztus végig utalják, a másodikat ősszel, utalvány formájában kapják meg az érintettek. A kormány emellett visszanevezi a vármegyéket megyékre, a főispánokat pedig kormány megbízottakra. A kormány szóvivői tájékoztatón az is elhangzott, ősszel kezdődhet az ügynökakták nyilvánosságra hozatala, és 4 energetikai törvény módosítását is kezdeményezik. Ezzel egyebek mellett megkönnyítik a szélerőművek építését az országban. Negyedik alkalommal rendezi meg nyári egyetemét a Nyíregyházi Egyetem. A 2 hetes programon külföldi ösztöndíjas hallgatók ismerhetik meg a magyar nyelvet és kultúrát. A magyar, mint idegen nyelv tanfolyamokat az egyetem oktatói tartják, a kurzusok kezdő, középhaladó és haladó csoportokban korszerű oktatási módszerekkel valósulnak meg. A 60 órás nyelvi képzést írásbeli teszt és szóbeli vizsga zárja. A tanfolyam befejező részeként a követelményeket sikerrel teljesítő hallgatók tanúsítványt kapnak. A tanulást színes programok egészítik ki. Mások mellett szatmári, valamint tokai zempléni kirándulás, skanzen és állatpark látogatás is szerepel. A részvevők megismerhetik térségünk számos értékét és nevezetességét, számolt be róla a Nyíregyházi Egyetem. Rangos elismerést vehetett át a Szabolcs-Szatmár Beregvár megyei oktatókórház főigazgatója. A hírről az intézmény számolt be közösségi oldalán. Azt írják, Semmelweis nap alkalmából egészségügyi dolgozókat tüntetett ki az egészségügyi minisztérium. Kiemelkedő szakmai és vezetői munkásság elismeréseként Hazner Éva a Batyán-Stratmann László díjat vehette át. Beke Péter Kecskeméten folytatja, a fiatal

0: támadó az elmúlt szezonban kölcsönben játszott a Bács-Kiskun vármegyei csapatnál. A két klub most mindenben megegyezett az átigazolásról. A KTL kivásárolta a szerződéséből a labdarúgót, így a támadó a következő idényét az MB2-es együttesnél kezdi, közölte a Nyíregyháza Spartacus. Aspari emlékeztet, a fiatal játékos tagja volt a másodosztályban bajnoki címet szerző nyíregyházi együttesnek, góljaival hozzájárult a feljutáshoz. Változékonyabb időre számíthatunk Nyíregyházán és környékén a következő napokban, hiszen hidegfronti hatás érvényesülhet. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 21 fok között alakul majd. Csapadék, zivatar és eső formájában is várható az előrejelzések szerint. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz. A pollenek közül a gombák terhelése a legjelentősebb a levegőben, de a pázsit fűfélék is elérik a közepes szintet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig indul egy

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Nyíregyházán ez az ön kedvenc rádiója. 103.9 Best FM. A legjobb zenék. A

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkába mellett, a Best FM, ott van veled.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik. Oh, you miss me like a hole in the head because
0: I do, boy. And in this cool boy. Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Nyáron sem pihennek a revizorok, rendkívüli örökbefogadási nap az állategészségügyi telepen. Olaszországban koncertezik a Kantémusz. Kis Dániel vagyok. Elindultak a revizorok, országszerte megkezdte nyári ellenőrzéseit az adóhatóság. Kiemelten figyelnek a Balaton, a Velencei tó és a Tisza tó térségére, de az ország más részein is felbukkanhatnak. Mondta el rádiónknak Klinzmeier Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályának vezetője.
3: A NAV a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, a strandokon és a szabadtéri rendezvényeken egyaránt vizsgálódik. Nem csak a szokásos helyszíneken, hanem vizsgálják a szezonális szolgáltatást nyújtókat is, például a kerékpárkölcsönzőket, esküvőszervezőket, de akár a séta és élményrepülési tevékenységet végző cégeknél is. A számla nyugtadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, hogy a pénztárgépek üzemeltetésével kapcsolatosan minden szabályt betartanak el.
2: Rendkívüli örökbefogadási napot rendez a Nyír VV. A nyíregyházi állategészségügyi telepen pénteken meghosszabbított nyitvatartással várják azokat az érdeklődőket, akik kacérkodnak az örökbefogadás gondolatával. A gazdára váró kutyusokat egy közös séta vagy játék során bárki megismerheti jobban is. További részletek a város üzemeltető honlapján olvashatók. Olaszországban vendég szerepel a héten a Kantémusz vegyes kar. Az egyhetes koncertkörúton összesen 5 város közönség előtt lépnek színpadra. A fellépések mellett városnézések, szakmai találkozók és közös kulturális események is szerepelnek a programban. Ezek lehetőséget adnak a nemzetközi kapcsolatok erősítésére és az olasz kórus kultúra megismerésére is, számolt be róla a nyiregyháza.hu. Kiemelik, minden külföldi turné során a magyar kórus éneklés hagyományait és Nyíregyháza értékeit képviselik a nemzetközi közönség előtt. Új tárlat nyílik a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtárban. Liminális jelenlét címmel Békési Bernadett munkái lesznek láthatók az intézményben július 9-től. A kiállítást Komor Zoltán író nyitja meg. A tárlat a könyvtár nyitvatartás idejében július végéig látogatható, közölte a Nyíregyházi intézmény. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Változékonyabb időre számíthatunk Nyíregyházán és környékén a következő napokban, hiszen hidegfronti hatás érvényesülhet, míg a napi maximum hőmérséklet 27 és

0: 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 21 fok között alakul majd. Csapadék, zivatar és eső formájában is várható az előrejelzések szerint. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz. A pollenek közül a gombák terhelése a legjelentősebb a levegőben, de a pázsit fűfélék is elérik a közepes szintet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkába menet. A Best FM, a Best FM.

0: Nagyon aranyosak a műsorvezetők, feldobják a napomat.
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
0: Jó, minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Nyíregyháza szeretetével. Ez a Best FM.

0: Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
0: Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenék szólnak, úgyhogy nem, ha nekem szólna mindig a beszteszem.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.

0: 103.9 Best FM.
1: Sok kedves percet tudnak szerezni, az az igazság, mert nagyon jó a műsor, ezt így megdicsérném. Régóta hallgatom már évekre visszamenőleg, autóban, itthon, teljesen mindegy.
0: Ez a 103.9 Best FM.

bárhol is vagy, ott van veled a Best FM. Dogchild, Big Rocker.

0: Nagyon aranyosak a műsorvezetők, feldobják a napomat.
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
2: Jó, minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
3: Nyíregyháza szeretetével. Ez a Best FM.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Egyszer majd úgyis haza találsz.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: is társad a munkában.
1: Elsősorban a közlekedési információk miatt hallgatom a Best FM-et, hiszen kiszállítás során fontos, hogy folyamatosan friss közlekedési infókhoz jussak, hogy elkerüljek egy torlódást vagy egy balesetet.
2: Egész nap benneteket hallgatlak, ha unokázok, akkor háttérben mindig halkan hallgatlak benneteket, és minden nagyon jó, örülök, hogy vagytok nekünk.
0: Mert ez a 103.9 Best FM.

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyok, mert ez a 103.9 Best FM.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9 Best FM.

love, what we got to love, yeah.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Egyszer majd úgyis haza találsz. Egyszer majd úgyis haza találsz.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: azért szeretem a Best FM-et, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon szépen imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Best FM, a legjobb zene.

mindenből a legjobbat adjuk.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, hogy jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: képlet. Dudolhatod.
1: Énekelheted.
0: De a lábaddal is kísérheted. A legjobb dalokat.
1: Ez a Best FM.
2: Hey mama, this that shit that make you move mama. Get on the floor and move your booty mama. We the blast masters blasting up the jam.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
3: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM.

0: Dudolhatod,
1: énekelheted,
0: de a lábaddal is kísérheted a legjobb dalokat.
1: Ez a Best FM. Best.